0: FM:n. Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Magyarország jövője a fiatalok kezében van, történelmi feladat vár rájuk a Tisza párt által kialakított önkényuralmi rendszer felszámolásában, hangsúlyozta Orbán Viktor volt miniszterelnök Tusnádfürdőn, amikor a közönség soraiból érkezett kérdésekre válaszolt a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor záró napján, szombaton. A Fidesz elnöke szerint pártja a 40 évnél idősebbek körében néhány százalék pontos különbséggel megnyerte az április 12-i parlamenti választást. A 40 év alattiak esetében viszont súlyos vereséget szenvedett. Ellenzésük szerint a fiatalok 19%-a szavazott a Fideszre, 75%-a ellene. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vett. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta a honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sétahajó az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei kutató mentőszolgálat egységeit is riasztották, akik a fővárosi katasztrófavédelem munkatársaival közösen próbálták felderíteni a sérülést a hajótesten, miközben folyamatosan szivattyúzták a beömlő vizet. Busz és személygépkocsi ütközött össze pénteken délután Budapest 10. kerületében a Liget téren. A baleset után az autó utasai nem maradtak a helyszínen, hanem elszaladtak onnan, miközben a busz valamennyi utas a biztonságban elhagyta a járművet és más módon folytatta útját. A katasztrófa védelem közlése szerint a baleset a 9-es autóbuszt érintette, amely a Liget téren karambolozott a személygépkocsival. A történteket követően az autóban utazók elhagyták a helyszínt. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem. Hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek. Akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
3: Mindre
1: valaki,
3: így.
1: Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hogy hát, ha jól vagy, így. Akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor mi lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal... Ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás van. Törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit...
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra. Most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangkoncert? De akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
2: amit fejekben. Mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgató.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hang.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki. Sok aki ebben a stúdióban, mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkékre, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na,
2: más
1: látod,
2: vagy.
1: Már csak van terapeuta, és persze. Leszóltál, hogy ez
2: jó, hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát hangtárterapeuta.
1: Na, milyen vagyunk. Jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszerre, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel. Ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között? A terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
2: Igen, igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
2: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség, teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egy fajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
2: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás
1: hát
2: a közösségben.
1: Ez a lényeg, hogy azonos
3: gondolkodás. De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jó látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek? Most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
2: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi
3: meg a több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a
1: programra. Hát ez nekik is egy különlegesség.
2: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de férfi vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
2: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
2: Halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
2: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh, három órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
2: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont uh-huh, vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
2: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, uh-huh, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos ballanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg legyen
3: igen,
1: az ember életében?
2: Ez a cél.
3: Ez a cél, így
2: ez
3: van.
2: A célunk. Igen.
3: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárban kezdtük.
1: Na, ez szuper.
2: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne
1: tehát az, és azonnal.
3: Valami. Igen.
1: De jó. Igen. Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
2: Így van.
1: És ehhez az alaphoz találtátok meg.
2: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos.
2: Igen.
1: Oké, okay, igen. Jó,
2: ez
1: igen.
2: A célunk.
1: Milyen fontos, ez az egy.
2: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
2: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ezt minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: támogatva legyen.
2: Minden módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
2: Igen.
1: A fő üzenet. Na, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
2: Igen, és mi rutint szeretnénk uh-huh. kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: tettünk. Na, de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
2: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
3: Adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
2: Jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
2: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na,
2: dolgoznak
1: de akkor
2: a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
2: Ott, igen. Persze.
3: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és uh-huh. dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen. Azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
3: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól azt teszi a dolgát, mert a tudatalattitba azért az szépen beszivárog. Uh-huh.
2: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. Uh-huh. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor és úszni se kell tudni?
2: Nem. Nem.
1: Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze.
1: Aha.
2: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Uh-huh. Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
2: Választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
2: Így
1: segítsetek
2: van.
1: Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
3: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
3: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után, sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek,
1: hát ezt
2: a lámpások, hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük, tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet
1: csodálatos. Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtuk.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
3: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
3: Vagy
2: mert
3: fázhatnak.
2: Hát, igen, a 35 fokos nyári
1: fástében. Korhatár itt nincs egyébként?
3: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
3: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. Aha. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
3: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel, aha, jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért ugye a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon hát jó érzés
1: ilyet,
3: volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
3: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. Uh-huh. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang.
1: Okay.
2: Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
2: Így
1: megtalálnak Bódi Srékát és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
3: Igen.
1: Maricát keressék, okay, jó szívvel.
2: És várjuk szeretettel őket. Andrés.
1: Engem is?
2: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
3: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak, nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
2: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám.
1: És aztán... De ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
2: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleimmel, tehát amivel alapítottunk. Az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szívvel jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
2: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon. 14 éven át ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Fermer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
2: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor éppen a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
2: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
1: Nincs is meg.
2: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajz se, tehát szerintem abba a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számítok.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon.
2: Azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
2: úgy képzeld el,
1: hogy
2: először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, hogy tehát miért nem büszki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután már ültek nálam hárman. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak.
1: Aha.
2: De az a fa tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél a... Vagy még többet is?
2: Hát nézd, a második nyaramon megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
2: tehát
1: ennyire? Akkor,
2: igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
2: Nézd, ugyanez... 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor uh-huh. az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedbe nem jutna ilyet csinálni?
2: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a uh-huh. műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Aha. Csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az uh-huh. őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jó, nincs is kész a másik.
2: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
2: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz a művészetet?
2: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy milyen irányba menjenek uh-huh. a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert uh-huh. bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
2: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly három képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művész telepít megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
2: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyében vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesen,
2: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen, mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
2: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
2: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy mivel hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is, ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok, és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fele elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is. Aha,
1: tehát az útra valókat.
2: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
2: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
2: Persze, vagy akár, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell, ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok vetülete van ennek a művészteletnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor, ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
2: Abszolút, ott? Abszolút. Hogyne,
1: és az
2: hogyne.
1: Neked
2: ez nekem jobb az, élmény, ez, nekem, ez nekem nagyon felemelő.
1: Na,
2: ilyenkor
1: igen,
2: vissza, ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést, ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. De mi az a belső...
2: Az alkotás örömér, meg a hatásér, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom, csak így tudom
1: elmondani. Jó, megértettem.
2: Tehát ezért a flow érményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás... amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
2: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
2: Abszolút.
1: Az egész.
2: Abszolút.
1: No, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
2: Nagyon szépen,
1: művésztelep.hu ott megtalálnak.
2: Így, nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Dali Góg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról, azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten

0: Kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tüzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felül az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használatát javasolják. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori Szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló, szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérletpiacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernard Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik,

0: amelyek a közterületeken jelentős szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október. Mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafolytva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horvát Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő héttől bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Az alacsony vízállás miatt hajó helyett buszokkal érkeznek a turisták. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort, Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorródtak a szállodahajók Komáromban. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre, hangzott el az RTL híradóban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján pénteken délután Komáromnál, a mérőpontnál, ami nem a meder alját jelenti, 10 cm volt a vízállás, a fővárosban pedig 47. Siklós Gabriella, a főigazgatóság szóvivője elmondta, a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hétvégén a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagy

0: nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén. A csatorna megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében 7 szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be. Jelentős változásokat vezet be a 2026-os Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére a Heli Hungary Kft. A társaság közleményében azt állította, hogy a korábbi évek tapasztalatait és a lakossági észrevételeket figyelembe véve átszervezték a helikopteres transzferek útvonalát. A cég tájékoztatása szerint az utasfelvételeket idén már nem Budapesten végzik, hanem a fővárostól északnyugatra található Lupa Beach közelében kialakított helyszínen. A cél az, hogy a helikopter forgalom minél kevésbé terhelje zajjal a budapestieket. Közölték azt is, hogy a helikopterflotta egy része technikai okokból továbbra is használhatja a budaörsi repülőteret, azonban ezeknek az átrepüléseknek az útvonalát is úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint elkerüljék Budapest sűrűbben lakott részeit. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. A Magyar Szövetség Versenybizottsága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto Ferencváros találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája beggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, írja a Magyar Hírlap. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 33 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hogy mennyire színház az egész világ a mai napig, és mennyi, ez az ősi igazság mennyire él napjainkban, és ezt Németh Kristóf, bocsánat, el fogja nekünk mondani, akinek nagyon örülök, már rég találkoztunk, Kristóf.
4: Szervusz, és köszönöm szépen a kedves meghívást. Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval ami az igazság.
3: Tehát elég a színpadon.
4: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, ha hamar kiderül.
3: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház. Szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
4: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk
3: elő. Ami már bizonyított?
4: Ami már bizonyított, igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, hogy picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. Na szóval, miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi nyári játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a címe, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen. Ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-be repülünk vissza, tehát a II. Világháború történelmi idejébe, időjébe. Az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom vissza, és zajlik a II. Világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött. Közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború. Nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető.
5: Örök témák.
4: Az örök témák. És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi ezt szerepnek. Tehát pont erről beszélhet, nem szerepként kéne megélni az életet, hanem a lelkész feleségeként viselkedni, ahhoz méltóan. De itt egy valóságos szerelemről van szó. Tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. És ő nagyon-nagyon fontos színházigazgatóként.
5: Széchenyi a jót.
4: Ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
5: És ez egy ilyen darab?
4: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkban, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábort én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni, viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már látszik, hát nagyjából 2 hét van a bemutatóig vissza, most ahogy beszélgetünk egymással, ugye július 27-e, ez a gödöllői bemutatónk, vagy előbemutatónk, hogy olyan parádésan szép a díszletünk, annyira minden tárgy a helyén van, mindegyik a korból van ide emelve. Az összes ruha, az összes jelm, az összes katonaruha végtelen igényességgel jelenik meg. Tehát valami olyan színházat csinálunk, mint a Fórum Színházban, amiért gyerekkorunkban láttuk, és amiért úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk színészek lenni, amiről igazi díszlet van, igazi jelmezek vannak, igazi színészek vannak, és igazi színdarab van, és ez a Botrány a paplakban, ez egy ilyen színmű, úgyhogy azért annyit még el kell mondjak, ez az angol humorra is, hogy mivel megjelenik majd egy német katona szökevény is, pontosabban hát egy hadifogoly, az előadásban különböző rendőrök kezdenek el, mert egy krimiszál is kialakul itt a nagy szerelmi szálak mellett. Itt tehát az első felvonás végén már 5 különböző papiruhába öltözött férfi kergeti egymást ebben a paplakban, és amikor a hatóság megérkezik, és a nők elkezdik ezeket a férfiakat kivallatni, hogy ki kicsoda tulajdonképpen, hát szép lassan mindenki elfelejti, hogy pontosan mit is hazudott magáról, vagy a másikról néhány perccel azelőtt, tehát kialakul egy igazi komédia, és hogyha mindezt megfűszerezzük ezzel a vidéki vénkisasszonnyal, ezzel a vallásos, ájtatos vénkisasszonnyal, ugye akit Vanya Tímea játszik, illetve egy nagyon lelkes, de annál butácskább felszolgáló lányjal, illetve bejáró kisasszonnyal, akkor azt gondolom, hogy valóban egy igazi angol komédia alakul ki. Ez már csak az kell, hogy megérkezzék a darabba a Schallinger Gábor által játszott püspök, aki felteszi a koronát arra, hogy még egy püspök is érkezik. Úgyhogy sokan kérdezték, egyáltalán semmifajta viccelődés nincsen itt a vallással, vagy a hitbéli érzelmekkel, hanem egy nagyon különleges helyszínen, pontosan, szerintem végtelenül helyesen és végtelenül érzékenyen jelenítjük meg azt, és ez megint az angol humor sajátja, hogy egy teljesen szokatlan helyszínen, tehát hogy egy paplakban játszódik mindaz, ami közben egyébként a világban játszódik ott a világháború kellős közepén. Ez van koncentrálva egy ilyen különleges környezetben, ettől kicsit ugye elemelődik a mindennapokból. Ez azért fontos, mert amikor ezt a darabot megírta a szerző, és amikor bemutatták, ez is egy legendás történet, és ez mutatja, amivel az egész beszélgetést kezdtük, vagyis hogy te kezdted, hogy színház az egész világ. Tehát, hogy olyannyira színház az egész világ, hogy amikor ezt a 40-es években bemutatták Londonban, a bemutató alatt jött egy légiriadó, és elkezdtek bombázni. Aha. És a West End-en, amikor bent ültek a nézők ennek a Botrány a paplaknak című előadásnak, a bemutató előadásán Londonban 1940-es években, akkor elhallgatott ugye a színházban minden, amikor a légiszirénák megszólaltak, és elindult az első bombázás. És végigülték a nézők az egész előadást, a színészek pedig megszakításokkal ugyan, de lejátszották az egész előadást, aminek a végén egy hatalmas nagy vastapssal ünnepelték meg. Nem csak ennek az előadásnak a sikerét, hanem az életben maradást, magát az életet. És szerintem ennek egy olyan gyönyörű szép üzenete van, hogy színház mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz is. És ennek az előadásnak a főszereplője, akit most én játszom ebben az előadásban, ez a Lionel Tubb tiszteletest játszó angol színész, azt mondta a premiért követően, hogy hát ebből is látszik, ebből a mai estéből, hogy ez a német, a mi ellenfeleink, a németek, micsoda egy kultúrbarbár nemzet, mert az első felvonásban 3 jó poénom volt, és mindegyikbe belebombáztak. Szóval ez az igazi, igazi brit humor.
3: Na, annyiszor mondtad az igazi szót, igazi rendezés is van?
4: Igazi rendezés az nincs. Igazi rendezés nincsen, mert hogy mi ezt ketten társrendezzük, hát ezt az előadást.
3: Ez most hagyomány lett a Fórum Színház életében, ugye?
4: Igen, és most már el is kérlek. Tudom mondani a pontos megfejtést. Ugye az van kiírva ismét egy előadásunk színlapjára, hogy rendezte Beleznay Endre és Németh Kristóf, vagy Németh Kristóf és Beleznay Endre. Ez így volt a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító vígjátékunknál is, aminek éppen most ünnepeltük a 100. előadását, és most már köszönjük szépen, most már a Túl a 100-on turnéval megyünk országszerte, tehát ez fantasztikus dolog. A mi élet, még egy külszínház életében is, nem pedig egy magánszínház életében. Tehát ott is már ez volt, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor ugye ezt követte hamarosan a Balfácánt vacsorára című előadásunk, ami szintén nagy sikerrel megy, azt is Endrével közösen vittük színre, és most is ez van kiírva, de most már azt kell mondjam, hogy itt ami hagyomány egyfelől, ahogy te is mondtad, de kialakult ennek egy olyan csodás gyakorlata, hogy visszataláltunk a gyökerekhez kicsit, mert az egész csapatunk úgy működik, mint azok az igazán leggyönyörűbb emlékeink a Színművészeti Egyetemről, már akinek vannak szép emlékei a Színművészeti Egyetemről, nekem viszonylag kevés, abból a négy évből, de amik vannak szép emlékeim, azok pontosan arról szólnak, hogy együtt dolgozik egy társaság, hogy mint amikor a főiskolán még úgy hoztunk létre előadásokat, vagy éppen helyzetgyakorlatokat, vagy kis bemutató mesterség órára szánt etüdőket az osztályfőnökünknek, Benedek Miklósnak, hogy együtt dolgoztunk, hogy aki éppen nem volt a színpadon, az segítette a színpadon lévőket, és amikor lejöttek a többiek, és ő ment föl, akkor azok segítették őt, tehát alapvetően ez egy műhely munka. És itt az egész társulat dolgozik együtt. Nyilván ki legyen nevezve egy vagy két ember, aki a végső szót kimondja, aki különleges felelősséget vállal magára, mert azon túl, hogy az előadás hogyan alakul ki, hogy hogyan működnek majd a viccek, hogy mennyire lesz igazi és minőségi, mint az az érzelemvilág, amiközben nagyon őszintén és nagyon igazian megjelenik a színpadon. Ezért van egy rendezőnek ugye az alapvető felelőssége, de ezen felül nekünk oda kell figyelnünk a próbarendre, az egyeztetésekre, a jelmezekre, a díszletekre, a logisztikára, stb. Ennyiben van több dolgunk, több felelősségünk, de nincsen több jogunk, mint a többieknek.
3: Megoszlik a felelősség?
4: A felelősség elsősorban a színház igazgatója, tehát az enyém, de Endrével nagyon, nagyon, nagyon nagy dolog az, hogy mindenben tudjuk mi meg ebben a szerepben segíteni egymást. Tehát ilyen értelemben megoszlik a munka, a felelősség az enyém, inkább ezt mondanám. A fő felelősség az enyém. És az jut eszembe, hogy amikor a főiskola előtt még az én életemben, még amikor diák színjátszók voltunk, vagy én Földesi Margithoz jártam, és az ő növendéke voltam, az egész gyerekkoromtól nekem ez jelentette az igazi színház csinálást, amikor egy társulat, egy csapat, hozzáteszem jó esetben, és ez nálunk azért mindig is így volt a fórumban, hogy egy baráti társaság, akik egyébként kollégák és szakemberek, és a saját szakmájukban én szerintem a legjobbak közül valók, ők jönnek össze, és így alakul ki egy remélhetően nagyon sikeres előadás. Pont arról beszélgettünk Pikali Gerdával a minap, hogy ugye ő a József Attila Színház társulatához tartozik pillanatnyilag, hogy az az érdekes különlegessége és egyébként ilyen unikális előnye az ilyenfajta magánszínházaknak, mint a Fórum is, hogy olyan kollégák tudnak együtt dolgozni és összetalálkozni, akik az anyaszínházukban soha nem találkozhatnának, mert hiszen, hogyha valaki egy színházi társulatnak a tagja, akkor alapvetően az összes többi sok ezer kollégáival elkerülik egymást, hiszen a saját színházában dolgozik szinte kizárólag. És az, hogy ma most már van erre lehetőség, az, hogy őt is kiadták, meg hát az összes kollégáinkat, mindenkit, aki színháznál van, most már örömmel és bizalommal adnak ki 9. éve a Fórum Színház társulatához. Itt azt kell mondjam, és ebben most magamat kivenném ebből, de a kollégáimról mindenképp elmondanám, hogy itt egy ilyen All Stars válogatott játszik együtt. Egy szupergrup, és így készülünk most mind a Visegrádi Nyári Színházra, mint pedig a Gödöllői Nyári Színházi bemutatónkra. Tehát
3: szöveg már megy?
4: A szöveget tudjuk, igen. A szöveg az alapvetés. És most már vagyunk annyira szerintem hát idősek is, meg tapasztaltak is, hogy amit sok-sok évtizeden keresztül az ember csak mond, hogy ugye úgy kéne érkezni a próbára, az első próbára, és az ember a szöveget tudja. Sokan azt mondják, színház nézők, hogy hát az a nehéz a mi szakmánkban, hogy ezt a sok szöveget hogy lehet megtanulni. Na most valójában a szöveg megtanulás az az alap, tehát onnan indulunk el. Az még nem feladat. Ott kezdődik a munka, igazság szerint. Úgyhogy én nagyon jól állunk, szerintem nagyon-nagyon szépen.
3: Jól is szórakoztunk
4: az előadás.
3: Menet közben.
4: Kifejezetten jól szórakozunk egymással és egymáson.
3: Aha.
4: És én szerintem meg azt szokták mondani a nézőink, hogy ez érződik az előadásainkon is. Nyilván így vígjátéknak ez jót tesz. És ez nem komoly talankodást jelent. Ez nem azt jelenti természetesen. De azt, hogy mondjuk a mi csapatunkat mindig is messze elkerülte a feszültségteremtés, az abuzálások, az egymással kikezdés, a hatalmi visszaélések, hiszen itt nincs, egy magánszínházban
3: ilyen nincsen. Tehát a rossz energiák kerültek el benneteket.
4: Igen, és én azt gondolom, hogy mindenki, pont ez a téma is szinte minden nap szóba jön, amikor itt a nyárban, ahol a őrült kánikulában mi bemegyünk ilyen hűtött színháztermekbe, és elkezdünk együtt próbálni, még a többiek a strandokon vannak, meg az utcán. Mindig arról beszélgetünk, és azt mondják az én barátaim, hogy azért jó idejönni a Fórum Színházba, együtt dolgozni, mert ez egy ilyen kis sziget, egy ilyen kis menekülő sziget. Bárhonnan jön az ember, amikor hozza az ottani munkahelyi stresszt magával, akkor azt itt le tudja vetkőzni. Tehát itt nem újabb stresszeket termelünk, hanem ez egy olyan hely, ahol picit le lehet tenni.
3: Wellness.
4: Egy lelki, meg egy művészeti wellness, így van, tehát ez a Fórum Wellness Központ. És abban bízunk, hogy hosszú távon tudjuk még szórakoztatni a közönséget. Pillanatnyilag az egy óriási nagy dolog, és egyébként azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb bizalmat mutatja a kedves nézők részéről, hogy amikor készülünk egy előadásra, erről a nézők csak azt tudhatják pillanatnyilag, amit így elmondtunk róla, vagy ami egy plakáton megjelenik. És hát ezzel együtt a gödői előadásunk az most már majdnem telt ház, úgyhogy tulajdonképpen ez csak a bizalom okán van így, úgyhogy legfőképpen Visegrádra augusztus 17-ére várunk mindenkit, és aztán persze az országban minden nagy színpadon el fogjuk játszani a Botránya Paplakban című előadást, és én azt gondolom, hogy ez még a mi repertoárunkban is egy különlegesség, egy különleges minőségű, különleges míves, és egy végtelenül helyes. Ezzel az angolságával, ezzel egy az alaprepertoártól picit elütő előadás.
3: Uh-huh. Na hát szívből kívánom, hogy legalább olyan jól szórakozzunk mi is, mint ti.
4: Azt nagyon közben. Remélem. Igen, és nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha annyira fognak csak szórakozni a kedves nézők, amennyire mi a próbákon, akkor
3: baj nem lesz. Lesz. Fórumszínház.hu, ott megtalálnak
4: minden információ.
3: Fontos információt. Szeressék, kövessék őket a közösségi oldalakon is. Németh Kristóffal beszélgettem, a színház direktorával és kiváló színművésszel, aki most meg is mutatja majd ebben a darabban, hogy mit tud.
4: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, örültem neked. Köszönöm, és Kristóftól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉB szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi idő szakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt, ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park strand camping, Tini strand, Velence északi strand, Velence Korzó és szabad strand, Velence Resort and Spa strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, és remélem, hogy nem haragszik meg érte, régi kedves barátunkat mondhatom így.
2: Szabos nagyon örülök, igen, köszönöm.
1: Köszöntöm, nagy szeretettel.
2: Köszöntök mindenkit.
1: Az ország kedvenc orgona művészét, hadd mondjak ilyen titulusokat.
2: Jaj, de kedves vagy, hát én ezt nem tudom eldönteni.
1: Én mondhatok
2: szerintem,
1: ilyet.
2: Hát te mondtad.
1: Meg igen. Azt is, hogy a Filharmónia Magyarország.
2: Te kapod a leveleket.
1: Hadd írjanak. Aki szerintem a legtöbbet teszi ebben az országban a egyáltalán az orgona műfajának, hangszerének, játékának, zenének a megismeréséért, a népszerűsítéséért, azért te teszel a legtöbbet.
2: Hát igen, igyekszem talán, ezt lehet, hogy elfogadom. Nyilván ebben szerepe van nem csak az elhivatottságomnak, hanem a lehetőségeimnek is.
1: De kell hozzá a Filharmónia Magyarország is?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok projektem már a Filharmónia előtti időből
1: világos.
2: Ha szabad így fogalmaznom. Okay. Tehát amikor egy szűk 20 évig voltam a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, ott nagyon sok programot indítottam el. Uh-huh. De az, hogy ez a kezdeményezés, ezek a kezdeményezések így kiterebélyesedhettek, ahhoz bizonyára kellenek a Filharmónia Magyarország lehetőségei, és hát öröm volt meglátni, megismerni az összefüggéseket. Például szerintem senki nem találná ki, ha most játszanánk egy ilyen játékot a kedves hallgatókkal, hogy melyik az az egyetlen város, ahol a rendszerváltás előtt óta nem szakadt meg a Filharmónia, akkoriban még az Országos Filharmónia, és az utódszervezet Filharmónia által szervezett orgonakoncertek
1: Szeged?
2: Sora. Nem talált.
1: Ja, akkor nem tudom.
2: Miskolc.
1: Komolyan?
2: Szerintem ezt senki nem találta volna
1: tényleg.
2: Ki. És hát nagyon izgalmas egyrészt ezt is látni, hogy a rendszerváltás előtt kizárólag a Filharmónia szervezett ilyeneket, és utána rendszerváltozás után ez teljesen megszűnt. Egy-két kis magánkezdeményezés, illetve egyházi kezdeményezés volt, és ma pedig elmondhatjuk, hogy országszerte virágzik az orgona koncerteknek a műfaja talán,
1: igen.
2: Így mondjuk, és azt meg én magam se gondoltam, hogy majd az orgonák éjszakája, ami most már 8 alkalommal megrendezésre került, pedig ilyen világsikert tudhat majd magáénak, és hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas, ha szabad elmondanom, felismerést retettem szert, látván Dél-Amerikát, látván Ázsiát, hogy azt gondolom, hogy a Földnek azt szoktuk mondani, hogy a 15-20 leggazdagabb százalékába vagyunk mi itt Magyarországon, és szerintem összefügg az orgona ismerete és az orgona tudás is ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy a Föld nagy részén nem is ismerik ezt a hangszert és a lehetőségeit se. Uh-huh. Tehát például Kínába a taxisofőrtől, hogyha megkérdezték, hogy mi az az orgona, akkor nem tudta. Vagy mutattak egy videót az orgonáról, akkor azt mondta rá, hogy ez egy zongora. És ez miközben a lehetőségeik megvannak, és kitűnő hangszereket építenek, nem tudják, hogy mi az a hangszer, és azt mondják egy 15 milliós kis kínai városban, hogy a külügyi igazgató, hogy én vagyok az orgona keresztapja, mert bár már itt áll ez az orgona 10 éve, de hát ez még így nem szólalt meg sose. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőségek vannak ebben a hangszerben, azáltal, hogy egy művész elutazik a világ bármely tájára, és ott egyedül egy kvázi zenekari hangversenyt tud adni, mindegy kulturális misszióként, mindegy magyar kulturális misszióként, lehet ez diplomáciai küldetés, lehet ez azoknak a hidaknak a megjelenítése is, amire minden országban, ahol járok, hivatkoznak és beszélnek róla, hogy a zenénél jobb összekötő kapocs, azt gondolom, ember és ember között nincs, és hogy ezt is mennyire jól meg tudja jeleníteni, és mindeközben, ahogy az elején is említettem, egy 70-80-100 fős zenekar helyett, vagy társulat helyett egy művész utazik, és egy olyan komplex élményt tud nyújtani, hogy szerintem ez egy olyan kincsünk, és olyan magyar kincs is, mert azt gondolom, hogy Magyarország már az elmúlt évszázadban is egy jelentős orgona, hát birodalomnak talán azért nem nevezném, de egy jelentős helye volt az orgonistáknak és a hangszereknek, és az utóbbi évtizedekben ez csak tovább ívelt felfelé, a kis 40 éves szünet után, hogy és nagyon sok ország van a világon, ahol ezt nem tudják így kezelni, vagy esetleg csak a historikus hangszereiket, a 200-300 éves hangszereiket újítgatják föl, nem készülnek új, igen, modern hangszerek, igen, a kor kihívásainak megfelelő hangszerek, és hát ebből a szempontból az pedig csak egy múzeummá válik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Magyarország egy nagyon jelentős helyet tölt be a zenei térben, és azon belül is az orgonista társadalom, az orgona művészet területén is, és nagy öröm, hogy ezt betölthetjük, és a kollégákkal együtt ezen dolgozhatunk, hogy az emberek egyre jobban megszeressék ezt a hangszert, és aztán itt már nyilván következik egy újabb, nem könnyen megválaszolható kérdés itt a Sláger Rádióban, hogy milyen műfajú művekkel tehetjük ezt népszerűvé, ezt az orgona muzsikát.
1: Ez kint múlik egyébként?
2: Hát nyilván egyrészt a szervezőn, amikor fölkéri a művészt, akkor ad-e itinert, vagy fogalmaz-e meg kérést a program összeállítással kapcsolatban. Másrésztről pedig hát a művész maga állítja össze a koncertet.
1: Tehát mint alkotó eldöntheti.
2: Tehát ő állítja össze a programot végső soron. A végső döntés az övé, de én mindig megfogalmazom minden sorozatunkba, az ország felnőtt bérleteibe, az ifjúsági bérletekbe, nyári sorozatokba, és természetesen az orgona koncerteken is, hogy mit szeretnénk a közönségnek közvetíteni. És szerintem az orgona koncerteknek például három fontos műfaja van. A Filharmónia Magyarország sorozatában van, az Orgonák Éjszakája van, a nyári orgonapont sorozat és az évados bérletek. És az Orgonák Éjszakájának és a nyári orgonapontnak egyértelműen a népszerűsítés, a küldetése, az üzenete, hogy minél többen megszeressék, megkedveljék ezt a hangszert. A bérleteknek pedig az, hogy akik szeretik, ismerik ezt a hangszert, azok bérletet váltsanak rá, hogy évente 3-4-5 alkalommal is meghallgassanak orgona koncerteket,
1: igen,
2: változatos művészekkel, és ott van a tere az ős bemutatóknak, az unikális művek bemutatásának, az esetlegesen nem... Hát ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy mi az az orgona mű, ami esetleg nehéz egy olyan hallgatónak, aki életében először orgona koncerten. Mert valószínűleg a népszerű orgona művekről is már kértem például kollégákat, hogy állítsanak erről össze egy listát. Teljesen más listát állít össze a legnépszerűbb orgona művekről három különböző orgonista. Ez is nagyon izgalmas dolog. Tehát mindenkinek más a saját szubjektív döntése és választása. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami olyan metszet, amiben belehelyezhetünk néhány orgonaművet, és ezeken segíthetnek a különböző csatornák, például a filmek. Hogyha egy filmbe helyet kap egy zene, akkor az nyilván ismertebbé válik, és ha olyan hangulatvilágú, hogy könnyen megszeretik az emberek, akkor ez ad hozzá, és tovább növelheti a sikerének az esélyeit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fontos választásunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy ott üljenek a koncerteken és válasszák ezt a programot ahelyett, hogy otthon választják esetleg a fotelt és a kényelmes otthoni akár zenehallgatást, akár más egyéb tévécsatornák nézését.
1: De mondom, hogy a legtöbbet te teszed ezért, mert ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk erről, nekem nagyon tetszik a név is Orgonapont. Az ország több pontján. Ugye a Filharmonia Magyarország kezdeményezése ez is, sőt, egy koncertsorozat augusztus 3 és 30-a között 19 városban, kedves hallgatóink, 24 alkalommal várjátok a közönséget.
2: Így van, nagyon ajánlom. Ez
1: szép vállalás.
2: Applikáció letöltését, a Filharmoniának van egy applikációja, és az mutatja mindig, hogy mikor, hol van koncert, sőt, 40 kilométeres körzetben ajánl is programokat. Aha, tehát természetesen lehet keresni az egész országba, illetve ha tudjuk, hogy mi lesz az úti célunk augusztus 8-án például, uh-huh, akkor biztos, hogy ajánl lehetsz koncertet a Filharmónia programja is, vagy hogy mely környéken járunk.
1: Csak a hallgatók kedvéért mondom, nyugodjanak meg, itt Budapesten is van, meg a környékünkön.
2: Így van, természetesen a fővárosban mindig nagyon fontos a legkiemeltebb programjainkat hozzuk így az Orgonapontba is, az Orgona sorozatokba is. Kérdezem, Esztergom az már nem...
1: De belefér, belefér.
2: Ja, de az még körzetetek?
1: Igen, igen, meg Fehérvár is, tehát aha, persze.
2: Aha. Az idei esztendőben a Filharmónia Magyarország először rendez programot a hazánk leghatalmasabb bazilikájában, az esztergomi bazilikában, ugye, ami uh-huh, jelölve van a római Szentpéter bazilikába, hogy eddig igen, érne az esztergomi, és nekem is most lesz alkalmam először koncertet adni azon a hangszeren, ami egyébként az idei esztendőben készült el, és volt egy kiváló orgona művésze, zeneigazgatója ennek a fantasztikus templomnak, Baróti István, aki nagy gonddal építette, szépítette ezt a hangszert, és igazából egy maratoni projektnek bizonyult, de az idei esztendőben a Pécsi Orgona építő manufaktúra befejezte ezt a hangszer felújítást és építést, úgyhogy nagy öröm, hogy én is életemben első alkalommal adhatok ott koncertet nagyon kedves barátommal és művészpartneremmel, Hozé Kúrával.
1: Na, de akkor találkoztok először a hangszerrel?
2: Aha, ja, hát igen, koncerten, de természetesen ahhoz, hogy én ott valami értékelhetőt tudjak a hangszeren produkálni, ahhoz nekem már előzetesen oda el kell menni. Tehát erről talán már erről igyekszek beszéltünk, sokat beszélni, igen, igen, hogy nincs két egyforma orgona, és igen, hogy ez pláne, tehát amikor valami olyan máshol nagy, ez az esztergomi, ha jól emlékszem, több mint 120 regiszter. Aha. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy hangszer, annál inkább növekszik az idő, amit vele kell tölteni, hogy az ember megismerje, mert ha 20 vagy 30 vagy 40 gombot kell megjegyezni két uh-huh oldalt, akkor ez nyilvánvalóan gyorsabban megy, mint igen, a 80-at vagy jogos, 120-at.
1: Jogos.
2: És ezeknek a különböző beállításait, illetve memorizálni a hangképét, és akkor én ezt a hangot aha szeretném használni, vagy azt abban az adott műbe, és utána még mindig nem tudjuk, hogy arányilag megfelele az, amit én elképzelek, igen, annak az adott térnek.
1: És neked kell ott felkészülnöd, vagy a kedves, hogy mondtad, barátodnak, alkotótársaddal együtt kell
2: beprólni? Hát a munka oroszlán része, a helyszínen az enyém. Aha. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy... amikor akár egy zongoristával, vagy egy szimfonikus zenekarral, hogyha egy szólista szerepel, együttműködik, akkor ők előkészítik azt a kíséretet, és abban az esetben, amikor közös műveket játszunk, akkor én kísérek. Mm. Tehát nekem kell hozzáigazodnom az ő szólóját, megfelelően kiegészíteni, ha kell fortissimo-ban, trombitákkal, ha kell egészen lágyan és puhán, éterien, vagy sejtelmesen, vagy kedvesen. kísérni. Természetesen a kíséretekben is vannak szóló részei a kíséretnek, olyankor azt pedig megfelelően szép színesen kell ki... Szép színesen kell megvalósítani.
1: Aha. A hatás kedvéért, gondolom úgyis az a lényeg, nem? A hatás mindig.
2: Hát igen, ez egy fontos kérdés, hogy mi a lényeg. Én azt a célt tűzöm ki magamnak mindig egy koncert előtt, hogy a hallgatóság, aki veszi a fáradtságot és eljön oda, megvásárolja a jegyet, és beül a padokba, ahol éppen vagy megfelelő a hőmérséklet, vagy nem, ugye évszakhoz képest, hogy lehet, hogy mindenképp ki tudjam emelni ebből a világból, amiből érkezik, és egy olyan világba tudjon kerülni, amiben jól érzi magát, amiből töltekezhet, mint egy akkumulátorként, erőt meríthet a következő napokra, hetekre, a munkájára, vagy éppen a saját emberi kapcsolataihoz, baráti kapcsolataihoz, és azt gondolom, hogy fontos, hogy jó jelek is érkezzenek, és szólítsanak meg embereket, és én akkor érzem azt, hogy jól tettük a dolgunkat, hogyha mosolygó emberek, csillogó szemek néznek ránk vissza a koncert végén.
1: De te látod őket egyébként?
2: Hát természetesen koncert közben nem.
1: Okay, de utána?
2: Akkor még csak a taps erejéből, aha, vagy melegségéből érezhetek visszajelzést, de a végén mindig lemegyünk,
1: igen,
2: és meghajolunk, és olyankor nagyon jó érzés látni valóban ezeket a mosolyokat és boldog tekinteteket. Azt gondolom, hogy ez mindig erőt ad, mert a koncert előtt nem azt érezzük, hogy hú, hát de jó, hogy végre itt vagyunk, hanem akkor picit nagy a druk a fellépővel mindig, hogy biztos, hogy kell nekem ez az izgalom, hogy most itt ennyi ember, és hogy most sikerülni fog-e, vagy meg tudom-e valósítani, amit szeretnék, tehát, hogy ez mindig bennünk van, ez az izgalom koncertek előtt, és hát a koncert napig vége igazából nekünk is erőt ad, nem csak a közönségnek. Világos,
1: hát viszed haza, ti is viszitek alkotóként, meg előadóként. Szabolcs, nem nagyon tudtam még ezt ilyen szempontból senkitől megkérdezni, de az, hogy, és ezért örülök, hogy most pont tőled, hogy mennyien vannak, az téged befolyásol?
2: Hát szeretnék, vagy szívesen pufogtatnék ilyen közhelyeket, hogy nem is bárhány embernek szívesen játszik az ember, és ez így is van. Csak fontos, hogy mire készülök.
1: Ja, világos. Okay. Jó.
2: Tehát van, amikor néhány barátom megkér, hogy jönnek vendégei, és hogy nem mutatnám meg nekik a hangszert, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, és ez általában mindig túlnyúlik egy órán. És ugyanolyan lelkes vagyok a 80. percben, mint a 10. hogyha látom, hogy érdekli őket. Most abban az esetben, ha egy nagy helyszínt kiválasztunk, és várunk oda sok embert, és esetleg ahhoz képest, amit vártunk, kevesebben jönnek, akkor el kell, hogy gondolkodjak, hogy hol hibáztunk, hol nem ment át az üzenet, vagy nem jól választottunk helyszínt.
1: Értem.
2: Tehát ez is benne van, ugyanakkor természetesen mindenhol nem lehet helyszínt választani, mert a hangszer a legfontosabb támpont, és van, ahol csak az az egy hangszer van, és akkor ez nem merül föl kérdésként. Tehát azt gondolom, hogy befolyásol, és befolyásol az is, hogy fogadják. És ebbe is érdekes dolog az, hogy ez országonként is különböző, de országon belül településenként, illetve templomonként is, hogy egyik helyen azt mondják, hogy csak a végén tapsolunk, majd egybe, és akkor...
1: Ezt ők döntik el maguktól?
2: Hát nem, van olyan templom, ahol azt mondja a vezető lelkész, hogy ő nem szereti, hogyha van taps a darabok között, van olyan hely, ahol...
1: Neked mi az, ami jobb ilyen szempontból?
2: Hát én mindkettőben nagyon sokat játszottam. Azt gondolom, ha direkt egy ilyen meditatív programot állítok össze, akkor biztos, hogy jobb a csend. Mindegyiknek megvan a helye.
1: Hát meg a szépsége is így talán. Van. Na, egyszer könyvet kell írni rólad vagy rólatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez olyan komoly lélektan a tiétek, hogy tényleg nem is tudom, hogy van-e még ilyen hangszeres, hogy nem látod a közönséget, amíg játszol. Nincs valami teljesen más interakcióban kell, hogy működj, és szerintem ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint bármelyik más hangszer.
2: Ez teljesen igaz, ebben 100%-ig egyetértek, illetve ugye most már van néhány, ami annak idején 2007-ben Pécsi Bazilikában volt elsőként Magyarországon lenti játszóasztal, és most már van a Mátyás templomba is, meg még több helyszínen az országban. Olyankor ott ülünk a közönség előtt, ugyanakkor ott másik nehézséggel állunk szembe, hogy a hang az 30 méterrel, 40-50 méterrel messzebbről jön, mint ahol megszólaltatjuk. És
1: ez egy
2: összetett dolog, ugyanakkor ott megérezzük a közönségnek a hozzáállását és a pozitív hullámait, vagy esetleges semlegességét is.
1: Szabos, nagyon élveztem most is a beszélgetést, sajnos megint picit túl is léptük, mert jó társaságban repül az idő, de a legfontosabb, a Philharmonia applikációt töltsék le a kedves hallgatók, mert az összes, ugye a 19 város 24 különböző koncertje ott fel van sorolva.
2: Vagy ha ezt nem tennék, akkor természetesen a Philharmonia Magyarország honlapján is megtalálhatják az összes helyszínt és orgona koncertet a legkiválóbb orgona művészekkel és közreműködőkkel, nagyon sokféle párosításban orgona, hegedű, szaxofon, és hadd ne soroljam, harmonika is társa
1: pont, az orgona. Pont augusztus 3 és 30-a között. Örültem, hogy itt voltál. Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Philharmonia Magyarország ügyvezetőjével és orgona művésszel. Szabolcs, most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Németh Kristófnak és Szamosi Szabolcsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal, az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlés rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszki Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ centralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás alacsonypadlós büféautomaták

0: kocsikkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC-szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba. Az új hévszerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet. Kedtől augusztus 2-ig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Gellért tértől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányul oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízi rendőrök mentették ki azt a férfit, aki a Velence fürdői szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.
1: Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezérterek között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Filmeút közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, vasárnap reggel 6 óra után pár perccel már is indul a sláger hétvége. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel, illetve az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is Lady Gaga, elsőként jön tőle a Born This Way, ébredez.

0: hétvégét mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják. Megkezdődik a Nagykörösi út burkolatának felújítása, méghozzá jövő héten. Várhatóan augusztus végéig tartó munkák 3 ütemben zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásokra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykörösi útat a Száfa utca és a Szeke utca között gyáfelé egyirányosítják majd. Több autóbusz a belváros irányába a Vasút utcán át közlekedik majd. A beruházás során 907 méteren újul meg az útpálya, emellett járdákat, buszmegállókat, kapubejárókat és vízelvezető elemeket is korszerűsítenek majd. Mindez tehát a Nagykörösi út környékén számítsanak forgalmi korlátozásokra.
1: Kitartást mindenkinek és jó utat, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek. A vasárnap reggel, illetve az ébredés mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Soft Cell és a Tainted Love, ez jó már is most nálunk. Jó reggelt!

0: is akarom veled eszmét.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek és szép vasárnapot, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Konyha Slágere, a 100-szor visszajátszott itt a Sláger hétvégében, nem sokára pedig majd fél hét lesz, itt nézzünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról is, és Ed Sheeran érkezik ezt követően, aki hát azt gondolom, hogy napjaink egyik legkedveltebb pop előadója, ugye számtalan előadónak ő írt, illetve ő írt dalokat most is, és imádja a ketchupot saját elmondása szerint. Ed Sheeran és a Glacier mindjárt itt a Slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örsvezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Filmej út közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, 8-szor pedig majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlése Mautner Zsófival, úgyhogy érdemes velünk tartaniuk 8 óra után is. Most pedig Fatima és a Ragyog a szívem, ez szól az óra zárásaként, én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, jó reggelt!

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.

0: Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
2: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: Székre állok!
4: A Sláger FM műsora.
5: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Van olyan ország, ahol a tengeri malacot is megeszik.
3: Szegények!
7: Mármint a tengeri malacok, vagy az ország, ahol megeszik. Perúban nemzeti étel.
3: De szegény cukika!
7: A perui?
8: Hát az őrzike is nagyon cuki, és mégis szarvasok megesszük.
3: Hát, de azok nem annyira cukik, mint
8: hát de hogy ne lenne cuki?
3: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
7: Jó van. Kivágjuk, hogyha tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Perúba megeszik a tengeri malacot.
3: Székre állok!
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
4: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedése Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Keremföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket.

0: Szigethalomra halásztelekre és tökörre augusztus 11-től. Szigethalomra halásztelekre és tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentő mellény használata kötelező.
1: Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiume út közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap reggeli ébredés mellé. Mit van már is elsőként Taylor Swift slágere, szóval már is az Opalite, tartsanak velem, jó reggelt!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Folytatódott a nyári közlekedés biztonsági kampánya Margit szigetnél. Fél idejéhez ért a VRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedés biztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. Nagyon figyeljenek magukra, hogyha útnak indulnának bármilyen közlekedési eszközzel. Itt a Sláger FM-en pedig jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap reggeli ébredés mellé. A Starship slágere pedig már is szól nálunk. Most jó reggelt, és tartsanak velem, ébredezzünk együtt!

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és szép vasárnapot, ez volt Jennifer Lopez és a Play szólt itt a Sláger hétvégében, nem sokára pedig 7:30 lesz majd, szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd Madison Beer érkezik, aki 13 évesen indította be karrierjét, amikor Justin Bieber megosztotta az egyik YouTube feldolgozását több mint 10 milliós követőivel. Gyakorlatilag egyetlen poszt változtatta meg az életét, érdekesség, hogy Justin Bieber hatalmas rajongója volt, még életnagyságú kartonkivágása is volt a szobájában, néhány évvel később pedig már együtt is dolgoztak. Madison Beer és a Bittersweet mindjárt itt a Slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örsvezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Filmeőt közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig reggel 8 óra lesz, majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy tartsanak velünk. Brian Adams és a Summer of 69 pedig jön már is az óra zárásaként. Én Csáka Attila vagyok, rádiózzunk együtt a következő órában is. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Ha én rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Oh, nem már, NASZ ajándékba?
7: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretett.

0: családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem. Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bujdosó Andrea frakció vezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a TISZának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zone Bent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattán történt haláleset ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal. Jelezték, hogy a tilalom vonatkozik az Agárd Park strand kemping, Tini strand, Velence északi strand, Velence korzói szabad strand, Velence Resort & Spa strandra, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandra. A fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalan visszavonják majd. Velence önkormányzata közölte, hogy 3 a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Azonnali véradást kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást,

0: Keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ebből számos található Budapesten is, a kórházakban, területi vérellátó központokban. A helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé mától megáll a 76-os trolibusz Heged és Gyula utca megállójában is. Július 28-ától 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a fél útpályát hétfőn hajnali 5 óráig a 4. kerületben az Elem utcában, az Ódrájú Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A napközben itt a váltokozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Sávlezárásra számítsanak a 2. kerületi Zöldlomb utcában a Pippang utcánál vízzeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják. Ma ott Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy kezdünk már is. Alesso és a Hír az pedig jön elsőként az óraindításaként. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlését hallják ma Ottner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Kóstoljuk meg ma Ottner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, akik a vasárnapi ebéd főzése közben hallgatnak bennünket valószínűleg, és köszöntök mindenkit, aki esetleg a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Én ma Ottner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, ahol ételekről, gasztroszakemberekről, pékekkel, cukrászokkal, termelőkkel beszélgetek mindenféle gasztrosztoriról. Mai vendégemet a gasztroszakmában csak úgy hívják, hogy az olajdiler, és ő az ország egyik legfelkészültebb, legkedveltebb és egyben legkedvesebb olajszakértője is, Giuseppe Scarica Mazza, olasz-magyar vegyes házasságból született, a 2000-es évek óta él Magyarországon, és ő az, aki évtizedek óta ellátja a séfeket és az minőségi olasz alapanyagok iránt rajongó háziasszonyokat és szakácsokat a különböző szuper alapanyagokkal. A Terész körúton van egy icipici olasz boltja is, az a neve, hogy Buono, és ha itt szerencsénk van, akkor az város egyik legjobb kávéját is főzi nekünk, de az egész biztos, hogy mindenről kikérdezhetjük, ami olasz gasztronómia. Például, hogy mi a különbség a mozzarella, a burrata vagy a stracciatella között. Giuszi, nagyon örülök, hogy itt van
3: jó velünk. Reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm a szép szolgad is.
2: A kedves olajdílerünknek.
3: Igen, igen. Ez a te branded.
2: Az én neveztelek el.
3: Így van. Én azóta is.
2: Az olajdíler maradtál. Természetesen olívaolajról beszélgetünk.
3: Gyorsan, hát azzal kezdtem.
2: És ugye mindig van nálam egy beugró téma, egy bemelegítő téma, ami az adott szakértőnek az egyik szíve csücske, és most arra kértelek, hogy mivel még dübörög a paradicsom szezon, és ugye ez a paradicsom mozzarella, ez mindenkinek nagy kedvence, hogy egy kicsit arról meséljél, hogy milyen különböző mozzarellák vannak, mi a különbség a burrata, a mozzarella, a stracciatella és a népszerű olasz friss sajtok között, és egyáltalán, hogy mit tud mondjuk egy jó burrata. Most azt elmondom gyorsan még a hallgatóknak, akik nem látják itt a tányért, ugye aki YouTube-on néz bennünket, az látja, hogy itt ülünk egy ilyen tányérnyi hófehér puha paplan és párna társaságában, amiben egy legszívesebben így fejest ugranék, gyönyörű ilyen krémes hófehér sajt van itt, meg még egy másik fajta is. Szóval tegyük tisztába akkor a dolgokat, mozzarella, burrata, stracciatella, meg majd te még megmondod, hogy mi mindent kell ismernünk.
3: Ugye a mozzarella, mint szó, ugye a mozza az a darab, darabolt, letépet darab, azt jelenti. És egy-egy feljegyzés alapján olyan 1200-as években már ott a nápolyi környékén a papok a kolostorokba a vándorokat szokták ezzel etetni, tehát hogy adtak ebből, és valószínűleg úgy, hogy miközben csináltak a rendes sajtot, ugye letéptek egy-egy darabot, és így ez így született. Technikailag mozzarellát csak annak kéne hívni, ami bivajtejből készül, minden más fiordilatte, tehát amikor tehéntejből készül csont ugyanaz, az igazából fiordilatte.
2: Azt nem is lehetne hivatalosan mozzarellának?
3: Hivatalosan nem, de gyakorlatilag...
2: És ez nincs levédve? Hát hogy az olaszok még nem védték le?
3: Élelmiszerkönyvben benne van, de őszintén szóval már annyira köznyelven minden, ami ilyen fajta sajt, az mozzarella, nem nagyon törődnek ezzel. És a másik meg a burrata. A burrata nem más, mint egy ez a nyúlékony tésztából készült lemez.
2: Várjál, nyúlékony tésztából készült lemez. Tehát a nyúlékony tészta az a mozzarella, az a mozzarella valójában.
3: Végül is egy lemez, egy mozzarella lemez, és azt megtörtik tejszínnel és mozzarella darabkákkal.
2: Burrátát egyébként azért mertem behozni, mert azért az régebben szerintem nem volt itthon ennyire ismerős, a mozzarella azért már nyilván itthon is teljesen hétköznapivé vált az elmúlt évtizedekben, de a burráta azt úgy látom, hogy az elmúlt években kezdett itthon is kedvelté válni.
3: Olaszországban sem olyan régi, mert ez a 20-as évek, a múlt század 20-as éveiben született, úgyhogy egy viszonylag új a gasztrokultúrába illet fogalmazni.
2: És a harmadik, azt nem ismertem még.
3: És azért hoztam, az a neve, hogy mantéka. És azért hoztam, mert lényegében ez egy ugyanígy egy mozzarella lemez, és meg volt töltve vajjal. Nagy valószínűséggel, hiszen ugyanott készült a vaj is, meg a sajt, valószínűleg ezt találták jónak, hogy a vajnak a konzerválásnak, tehát eltették. Nyilván kölcsönösen adtak ízt is, a vaj adott egy vajasságot a sajtnak, a sajt meg ízt meg illatot, és ha jól megnézed, akkor nagyon szépen látszik itt ez a kis gumó benne. Megmondom őszintén, én nem találkoztam ezzel boltban, mert ez tényleg egy kicsit ilyen réteg terméke, uh-huh. nagyon helyspecifikus, de ezt szokták szeletelni, ráteszik például egy parmigiana di melanzanera.
2: Tehát egy ilyen paradicsomos besütött padlizsánra.
3: Így van. Vagy szerintem egy jó pirítósra is megteszi uh-huh. a...
2: Elég jól néz ki. Igen. De én közben azért ezt a burettát megkóstolom, csak azért, igen. hogy tudjak tudósítani a hallgatóknak, csak ezért.
3: És akkor ugye a lényege, hogy amit te most kóstolsz, az a belseje, az, amit viszont külön termékként is lehet találni a boltokban, ez a stracciatella néve. Ugye a stracciato a darabolt. A maga stracciatella, mint fagyi, ugye az utána jött, mert volt fior di latte fagyi, ugye van, a most úgy érte, hogy létezik, ugye ez volt a tejszín, vagy a teljes krémesebb része a tejnek, és a fior di latte, amikor beledobtak, hogy is hívják, ilyen csoki darabkákat, attól lett, ugye stracciatella, milyen névet adjunk neki, hát akkor ugye ebből.
2: Igen, ebből mindig félreértés van egyébként, úgyhogy ezt lehet helyre is rakhatjuk, hogy ugye több a stracciatella, az több mindent jelenthet, mert jelentheti ugye ezt a krémsajtot, jelenti a fagyit, szerintem itthon abból ismerik a legtöbben, és még egy leves is van, ami stracciatella, az a tojás csúrdatott. De akkor az is a szóból ered.
3: Abszolút, igen, mert ugye azt is ilyen darabos, ilyen kis hosszú szálakba készül.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztro műsorunk, Mautner Zsófival itt a Sláger hétvégében, tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk ismétlését hallják ma Ottner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Valószínűleg annyira megszerettük ugye ezt, igen, a paradicsomos, nem tudom, a tésztákat, egyszerű tésztákat, pizzákat, hogy ha mondjuk valaki étlapra tenne, nem tudom, egy káposztát, egy babot, egy csicseri borsot, ami pedig az, igen, olasz konyhában nagyon-nagyon gyakori és fantasztikus, igen, abszolút, módokon abszolút készítik, de hogy talán az kevésbé szexi, mint
2: szerintem
1: egy
2: az van, hogyha valaki nagyon érzi a gyökereit, akkor esetleg megpróbálkozik ezzel, hogy próbál egy-egy valamit kínálni, valami ételt, ami regionális. De szerintem elsősorban ez döntés, ez egy döntés a vendéglátós
1: részére. Hát, hogy nekünk kell akkor utazni és kimenni azokba a régiókba, ahol ezeket,
2: igen,
1: meg lehet.
2: De a fontos ez, hogy kimegyek, valamit megtanulok, visszajövök, és arra vagyok kíváncsi, arra van igényem. Uh-huh. Akkor bemegyek egy olyan helyre, mondjuk azt mondják, hogy mint a szicíliai konyha, na akkor tessék csinálni ezt és ezt, mert te erre kell lenni kíváncsi.
1: És a te régiódban, Abruzzóban, ott mik a specialitások, mit kell kóstolni, hogyha valaki arra keveredik?
2: Na várja, az egy egész megye. Hát aztán a megyén belül vannak a járások. És ez hát egész Olaszországban is igaz.
1: Jó, akkor mit kérdezek, hogy a te járásodban?
2: Tényleg így van.
1: De azért, Abruzzói konyhának
2: mik a... Abruzzó konyha, például a spagetti alla chitarra, az egy klasszik. Tehát ez olyan spagetti, aminek négyszögletes a metszete, és ez paradicsommal, mely nagyon apró kis hús gombócokkal szoktuk csinálni. Aztán vannak a timbálok, de azért mondtam, hogy régión belül is változások vannak.
1: Jó, de a timbálot meséld el, mert,
2: igen, mert a timbáló nálam, a városunknak a járásába, meg azon a környéken úgy csináljuk, hogy palacsintából. Egy tej nélküli vízzel készült palacsintát, ezt megsütjük, és utána rétegezzük, hát most egy picit egyszerűsítve, kicsit olyan, mint egy lazánya, csak nincs benne besamel. És azt rétegezzük paradicsommártással, hús, ilyen, szintén ilyen ragúval, vagy húsdarabokkal, attól függ, hogy ki hogyan szereti csinálni. Én például belecsempészek egy kis articsókát is, főtt tojást is lehet szeletelve, mozzarella, sőt, fiordilatte ebben az esetben nem kérdés, parmezán, és azt rétegezed, hát nem tudom, csinálok 20-30-40 palacsintát, és ezeket végig kell rétegezni.
1: Igen, ezt volt alkalmam kóstolni, sajnos eszméletlen finom.
2: Az. Hát én többnyire ünnepekre csinálom, mert gyakorlatilag
1: nagyon
2: egy, egész napos munka. Viszont ugye abból a palacsintából csinálok scrippellenbusset is, ami gyakorlatilag arra szól, hogy megtöltöm parmezánnal ezt a palacsintát, föltekerem, és tányérba teszem, és azt leöntöm nagyon forró levessel.
1: És húslevessel.
2: Húslevessel, így van. Mindenki a saját kedvenc húslevesével tud ezzel dolgozni. Baromi egyszerű ez is. És miért születhetett ez az étel? Mert megmaradt palacsinta, és akkor mit csinálunk vele?
1: Hát ezek nagyon-nagyon finom ételek, úgyhogy hát ha valaki most már a mai vasárnapi ebéd valószínűleg már elkészült, hát, vagy igen, már igen, megvan igen, a koncepció, igen. De egy ilyen vasárnapi húsleveshez egyszer ajánljuk, nem? Hogy akkor próbálják ki, hogy a csigatészta helyett egy
2: használjuk vizet, igen. Süssük meg a palacsintat, és töltsük meg parmezánnal.
1: Megtöltjük, és akkor forró húsleves.
2: A forró leves elolvasztja benne a parmezánt.
1: Tényleg most ezt is képzeltem. Fú, nagyon jó. Sajnos lejárt lassan az időnk, úgyhogy azt mondd meg, légy szíves, hogyha egy olasz gasztrotúrára szeretnénk elindulni, akkor szerinted mik azok az ilyen csiszolatlan, gyémánt, felfedezetlen régiók, ahova érdemes elmenni kimondottan kulináris felfedező ambíciókkal?
2: Hát én keveset hallom vissza, hogy Piemontba mennének az emberek, pedig ott a szarvasgombától, ugye kezdjük a föld alóltól, a szőlőig mi gesztenye, rengeteg alapanyaguk van, nagyon jók a
1: húsok
2: is. És
1: hova repülünk?
2: Hát Torinóba kéne szerintem, vagy Milánóba, mert végül is Milánó és Torino között, Torino a megye város, én Torinóba mennék, és akkor ott meg a Monferratot megnézni, meg a Lange környéket. És a másik, amit esetleg el tudnék képzelni, az például hát szintén Abruzzo, de akkor a belföldi része, tehát hogy konkrétan hegyek között, ott angolul nem fog beszélni senki.
1: Ez nagyon jó.
2: Olaszul sem nagyon értjük mindig egymást, de ott például abszolút rengeteg felfedezni való van. Szép a maga a természet is.
1: Hát Olaszországban mondjuk csalódni soha nem lehet, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hova indul az ember, ott
2: kicsit
1: biztos,
2: ilyen,
1: hogy kulinárisan, meg kulturálisan is feltöltődik, de akkor ezeket a tippeket köszönjük szépen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, a kedves hallgatóktól lassan elbúcsúzom. Giuseppe Scarimacazza volt a mai vendégem, akit a Buono is apró olasz üzletben lehet megtalálni a Terész körúton, ha szerencséjük van, akkor egy jó kávét is főz mindenkinek, és ezeket a finomságokat, például ezt a hihetetlen krémes burrátát, vagy a mozzarellákat, meg hát ezer minden mást ott lehet kóstolgatni. Ami főzéshez kell, ami az olasz konyha főzéséhez kell, azt ott mindent meg lehet találni, úgyhogy érdemes őt meglátogatni, és én pedig várom önöket jövő vasárnap is, úgyhogy további jó főzést.
2: Köszönöm szépen.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiát, Zsófival itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Kóstolj meg Gasztró műsorunk itt a Sláger FM-en Mautner Zsófival, és most az ismétlésben a Gianni-val készült beszélgetésből hallgathatnak meg egy újabb részletet.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Ez itt a Kóstoljuk meg, én Mautner Zsófi vagyok, és tudják, vasárnap reggelente mindig a budapesti gasztroszcéna legizgalmasabb és legérdekesebb témáit és szereplőit hozom el. Önöknek így lesz ez ma is, és tudják, hogy az összes adást vissza lehet nézni a Sláger FM YouTube csatornán, kell bennünket keresni. Mai vendégem ezt szerintem mindenki ismeri, hiszen körülbelül 30 éve az olasz konyha arca itthon. Az évek alatt számos díjjal is elismerték a munkáját, legutóbb például az év vendéglőse díjat is elnyerte. A frissen alakuló Magyar Pizza Szövetség alapítója, ez az apropója a mai beszélgetésünknek, de nagyon sok minden más témát is körüljárunk, hiszen évtizedek óta a meghatározó szereplője a magyar vendéglátásnak, Gianni Annoni!
3: Buongiorno! Köszönöm,
2: hogy elfogadtad a meghívást. Ugye nem pizzát hoztál, majd elmeséljük mindjárt a hallgatóknak, hogy mit hoztál, de azért pizzával kezdünk, mert ez most a fő apropója, ugye, hogy pont most találkozunk. Szerinted mennyit változott az elmúlt 20-30 évben itthon a pizza fogyasztási és pizza készítési kultúra?
3: Hát hatalmasat ugrott. Először is azt kell mondani, nagyon sokat fejlődött. Többféle szempontból szerintem. Az egyik az utazások, amit a magyarok megtettek olasz földre, és innentől kezdve látták, hogy kóstolták a pizzát. A másik az, hogy szerintem itt emelkedett a szint, az emberek elkezdtek így eldönteni, mit akarnak enni, és innentől kezdve látták azt, hogy mi lehet a pizzából, az igazi pizzából. Én szerintem egy nagyon erős határozó pillanat az az volt, amikor, nem tudom, hogy emlékszel a szeletbárokra, vagy éppen a régi nagy brendre, amit itt voltak Magyarországon, amit utána ki is futottak a magyar piacról, nem akarom elmondani az amerikai cégnek a nevét, de a pizza minősége és az alapanyagok használat és a tudatosság az emberekben abszolút így magasabb szinteket ért el.
2: Hát meg szerintem egy generációváltás is volt, tehát azért a 20-30 év az ugye mondjuk minimum kettő generáció, tehát azért mondjuk főleg a mai korosztály teljesen más elvárásokkal, abszolút, meg más ismerettel is kóstol meg egy pizzát, nem?
3: Igen, régebben street foodnak is tartották, emlékszel azt, hogy szeletekkel lehetett fogyasztani, mi is azzal kezdtünk, volt egy másik dolgot, amit elkezdtem nagyon régen, és egy ilyen láncolatot nyitottam még akkor, és egy olyan szeletbár csináltam, ahol vékony pizzával mentem, nem az a vastaggal, ami alapját ott található, nagyon olcsón bizonyos helyeken volt. És látszik az, hogy abszolút látszik az, hogy a pizza mester, vagy a szakács, vannak a szakácsok és a pizzások, és a pizza készítői pizzájolónak az identitása egyre erősebb lett. Mondhatjuk azt is, mint Olaszországban, egy nagyon erős mozgorúgó, egy szociális jobb létre. Szóval jobb, hogy jobb legyen az életed. Tudod, arra, hogy legyen egy szakmád, és az a szakma meg tudod tanulni egy munkahelyen, tiéd lesz a pizza műveltsége, és tudsz nyitni egy pizzeriát magadnak. Ez Olaszországban ugyanezt történt, hogy szociálisan így az ember próbált valamit az életből munkával is tennivalóval, és sok-sok munkával természetesen, utána ebből ki tudott jönni abból a világból, ami szerintem nehézség is volt, és a pizza egy nagyon nagy szociális erőt ad.
2: Mert hogy a pizzát sokan veszik, sokan eszik, és egyébként így magának van. A pizzának ugye az előállítási, nem tudom, mondjuk költsége viszonylag tud gazdaságos abszolút is lenni.
3: Abszolút, abszolút. Meg az, hogy one man show tud lenni, szóval a te pizzeriádot tudod csinálni. Innentől kezdve abszolút ez, meg az házhozszállítás ereje, meg az a az a, mondjuk azt, hogy nagy süréttel lősz, szóval azért a vendégköröd nagyon-nagyon tág a gyerekektől, az idősektől, tudsz vele játszani, tudsz, a pizza tud sok mindent hordani. A lényeg az, hogy egyensúlyban legyen, ne a mennyiség. És ez szerintem ez abszolút látszik a piacon is, hogy mennyire sok pizza fajta is van. Innentől kezdve ez érdekes volt így az utolsó pláne 5-6 évben látni, hogy rengeteg új pizzeria nyitott.
2: Pont azt akartam mondani, hogy különösen mondjuk az utóbbi 5-10 év azért itthon is egy óriási nagy fejlődési folyamat volt. Ugye ez alatt azért a nápolyi pizza lett szerintem itthon, legalábbis Budapesten, azért azt tegyük hozzá, igen, Budapesten a nápolyi pizza lett, igen, a menő. Ennek mi az oka szerinted?
3: Az oka az, hogy nagyon sokan mentek el Nápolyba először is tanulni, mindenki megszerzett a saját papírját. Nincs így például Magyarországon egyelőre egy iskola, remélem, hogy mi meg fogjuk ezt tudni oldani, hogy egy igazi akadémia legyen időkezve, egy abszolút olyan papír, ami érvényes, de ezt majd ezen dolgozni kell még sokat. De ami a legfontosabb az, hogy igen, nagyon sokan elmentek Nápolyba, mert érdekelt ez az üzleti lehetőség. Látták azt, hogy ez a pizza világ egyre érdekesebb és egyre izgalmasabb, és nagyon sok ember ér el. Árban és ízlésben. Ez nagyon, nagyon fontos, amit te mondtál, az összeállítási költségek nem mindegy. Utána az, hogy valaki elektromos, vagy gáz, vagy fatüzelési kemencére van szerencséje dolgozni, azt meg kell tanulni, kell egy kis tapasztalat. Nem hiszem azt, hogy az első pizza kihúzása nem lyuk nélkül született, és nem hiszem azt, hogy az első pizza szütése nem égetett pizza lett. Én azt gondolom, hogy a hibákkal lehet természetesen javulni, de az látszik abszolút, hogy a magyarok elkezdték érdekölte válni a pizzára. A másik oldalon látod a lángosnak is a sikerét.
2: Hát különösen mostanság, amikor azért, ahogy mondjam, a vendéglátás nem a legerősebb időszak. Van, és hát gyakorlatilag gombamód szaporodnak ezek a lángosozók, a hasonló elv mentén, nem?
3: Igen, abszolút, és látom azért is, mert összerakni egy receptúra egyszerűbb, összerakni idézőben egy pizzalistát egyszerűbb, az árakat is egyszerűbb összerakni, nem kell egy konyhai tudás, nem kell annyi idézőben sok minden, ami inkább a konyhában pedig igényel. Innentől ez egy abszolút emberméretű tevékenység, és ez nagyon-nagyon látszik.
2: Egyébként rögtön most eszembe is jutott, ez nem ide tartozik, csak zárójelben jegyezzük meg, hogy speciál a lángosnak is lehetne egy ilyen jó kis szövetsége, meg minőségbiztosító kritériuma, nem? Mert azért...
3: Akkor csináld, ez a következő nagy dolgod, amit csinálnod
2: nem, kell. Nem, kösz, majd keresünk valaki lángosost, akinek ez jó projekt lesz, a zárójelben zárva, nem lángos.
3: De ez igaz, amit mondasz, ez egy nagyon persze.
2: Hát érted, most a lángosnál az aztán tényleg a magyar street food utcai étel lett, és hát rengeteg van belőle, és ezáltal ugye fel is hígul nyilván, mint a pizzánál is, minél több, annál nagyobb az esélye, hogy belefut az ember azért rosszabb vagy közepes minőségbe is, abszolút. És nem baj az, hogyha megtanítjuk a közönségnek, abszolút, mi a minőség abszolút. És mi a jó.
3: Így van.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk Mautner Zsófival itt a Sláger hétvégében, tartsanak velünk!

0: Ez a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk itt a Sláger FM-en Mautner Zsófival, és most az ismétlésben a Gianni-val készült beszélgetésből hallgathatnak meg egy újabb részletet.
1: Mi volt az a 2-3 nagy mérföldkő, ami szerinted a te életvonaladat, sorsvonaladat meg igazán meghatározta?
2: Az első megérteni, hogy egy nagy végénél van egy új kezdet mindig, feltalálni magadat, amikor azt gondolod, hogy jó helyen vagy, és közben nem. Ez volt, amikor el kellett döntsön, hogy mi lesz belőlem. Azt hittem, hogy sportoló lesz, és le kellett teljesen zárnom egy olyan világot, amit szerettem volna, hogy része legyen. Szóval ne szomorkodjatok, nézzünk mindig, mert az élet tele van üzenetekkel, figyeljetek oda. A másik, amikor idejöttem Magyarországra, és azt gondoltam, hogy igen, azt, amit kaptam, érzelmi világa, az abszolút a gasztronómiához közel van, és elkezdtem benne tanulni, és fejlődni, és érdeket lenni. Szóval a kíváncsiság egy olyan világhoz, ami mindig kíváncsi tesz mai napig, és a harmadik természetesen a feleségem és a családom és a gyermekeim. Szerintem ezt a hármat így 55 éves emberként visszanézve, és ne legyen, ez egy természetes, ha lehet mondani, útvonal. Később jött a család, és később jött a gyerek, lehet, hogy pont a nagy szerelmem miatt, a vendéglátás miatt volt így, de itt van, innentől kezdve ezt kell most élnem.
1: És a következő mondjuk 3 évtizedet, vagy következő 30 évet, azért reméljük, ugye induljunk abból ki, hogy az a generáció vagyunk, hogy 80 pluszosan fogunk megöregedni.
2: Igen.
1: Szóval, hogy látod, hogy szeretnéd élni?
2: Én mindenféleképpen bennem az van, hogy minden a gyermekeimre próbálom, ameddig időm van, szóval az első következő 10 év az a gyermekeimnek a karakternek a formálása lesz. Szóval arról, hogy milyen fajta értékrendet tudok nekik adni, és ezen fogunk dolgozni Zitával. Mindenféleképpen én nagyon szeretem a Balaton felvidéket, és most egy kis parasztházat fogunk, pont azért, mert szerintem az elbújás, az nem azt jelenti elbújni a világtól, de belebújni a természetbe, és hagyni, hogy a természet körülvegye, mert egy ilyen gyerekkorom volt, hogy mindig a szüleim hétvégre elvittek kis faházba, az volt és a fák, a fű, a játék az kint volt, öcsémmel együtt, és megtanulni egymásban bízni a két testvérnek sokkal több időt, és megérteni, hogy legalább ezt kaptam én, hogy ezt gondolom, hogy ez egy jó recept, ez az következő 10 évben. A vendéglátásban szerintem még van egy bő 20 évem, és ha látom a többi munkatársaim, a Rozáriuk, itt 18 éve
1: nagyon
2: van vele.
1: Nagyon régóta dolgoztak együtt.
2: Igen, 18 éve, az Attila 25, és a többi sok pincé már 25 éve, nagyon sok. Én azt gondolom, hogy látva a mi korosztályunk, még egy 20 év van benne. De utána nem szeretném bezárni, mert 20 év múlva remélem azt, hogy az egyik fiam, hogy az
1: hát
2: bírni
1: igen,
2: fogja
1: bőven,
2: a strapát, és lesz még vendéglátóra szükséges. Meg egy picit ezt a vidéki életet szeretném megélni, és utána természetesen mit látok 30 év, vagy 20-30 év múlva? Tehát egy nagyon érdekes kérdés, Zsófi, ez. Nem tudom, te mit látsz. Én csak jót. Én csak azt gondolom, hogy ez a metamorfózis, amiben az ember most van, az azért van, hogy jobb életünk legyen, olyan szempontból, hogy békés és jó legyen az élet. Vendéglátásra sajnos nekem két nagy erős vonat lesz. Szerintem lesz egy nagyon erős street food, de olyan erősen, hogy az idő lesz a faktor, a telefon lesz a minden, így ez csak az éjségnek a
1: gyors
2: kielégítésről lesz szó, és lesz egy nagyon-nagyon jó vendéglátás, ami a jó minőségre törekvő, de nagyon erős vonal lesz a kettő között szerintem. Azt látom, hogy nagyon erősödnek azok a hamburgerezők, pizzázók, lángosozók, szóval innentől kezdve a gyors input és a nem kérdőjeles elmagyarázott vacsorázás, hogy oda megy, elolvas, hogy mit akar, és kire, de inkább hibrid éttermeket látok, ahol összevarak, hogy olyan étlap, ahol egy póleves lehet rámenne, vagy mit tudom én, meg egy pizza, meg egy lazánya, ahol az ember bemegy, és egy ilyen fast foodot látok, és a másik oldalon pedig igen, egy ilyen jó vendéglátás, ahol azért másfajta
1: is. Azért te nem állsz rosszul, mert azért mind a kettő vonalon van bőven tartalom.
2: Azért másban is gondolkozok, szóval igen. Azért az én életem teljesen, én szerintem amikor így az öregség érkezik, vagy éppen nem, az idő megy, nem is akkor teljesen máshogy használod fel az idődet és a tudásodat, ezt abszolút látod. Igen, igen. Lehet, hogy kevésbé aktív vagy, te mindig sokkal aktívabb vagy, mint én. Nekem sok ember van, amivel foglalkoznom kell. Igen. Én ettől kezdve teljesen más a fókusz, de azt gondolom, hogy szerintem egy teljesen racionális, de szenvedélyes életet fogok élni, és mindig kíváncsi a gasztronómia felé. Az, hogy utána mit fogunk enni, és mit fogunk inni, ez majd nem mi döntjük el, sajnos tudom.
1: Na jó, hát ne ilyen szomorú legyen a végén,
2: hanem
1: kívánjunk saját magunknak akkor még sok-sok boldog évet a vendéglátásban. Veteményes biztos, Balaton felvidéke. Veteményes még nincs, ugye az Alföldi házban mi is kevesebb időt töltünk annál, mint hogy lehessen, de van nagyon sok olyan termelő, meg szomszédasszony, aki
2: elhalmoz,
1: ezek maradjanak, így van. kívánjuk magunknak, meg akkor a vendéglátásnak is, meg a kedves vendégeknek is egy békés és derűs következő évtizedet.
2: És egészséges étkezéssel rendelkező következő 30 év.
1: Így van, és sok jó pizzát, és tessék mindenkinek követni a Fupi.
2: Persze.
1: Pufi, én már most Pufinak hívom.
2: Akkor legyen Pufi pizza. Akkor mindenki most a következő ötletet, amit adtunk, de kérünk jogdíjat, Pufi pizzeriát nyissatok.
1: Így van.
2: Vagy Ria pizzeriát.
1: Tehát Magyar Pizza Szövetség Fupi. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak, nagyon szépen köszönöm, és akkor ne felejtjék, hogy természetesen az Arany János utcában ott van Gianni gasztrobirodalma, minden nap ott van Gianni maga is, úgyhogy lehet hozzá menni, és elmondani a pizzák iránti, nem is tudom, kívánságokat.
2: Vagy egy lazányra, amiről nem is beszéltünk.
1: Na, arról nem is beszéltünk, ugye, hogy a lazányét hozattam veled, ami nem pizza lazánya, de ezt most még jól meg fogjuk kóstolni, majd fogják mondani a hallgatók, hogy nem mondtam el, hogy milyen, nagyon jól néz ki, jól lassan sült, következő adást majd megígérem, hogy az életutadon kívül a lazányénak is fogjuk szentén, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, jövő vasárnap is várom önöket, viszontlátásra, viszontlátásra, ciao.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger FM-en Mautner Zsófival, a beszélgetéseket pedig megtalálják teljes hosszában a Sláger FM YouTube csatornáján. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Bobby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.

0: gravirexpress.hu.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk! Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: A reklám után...
2: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telephelyén, tudta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4, illetve 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységesen 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális és vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. 84 előadó jutott be a Budapest Play utca zenész fesztivál döntőjébe, amelyet július 30-a és augusztus 8-a között rendeznek a főváros 10 különböző pontján. A versenyre a vártnál jóval többen, csak nem 400-an jelentkeztek. A fellépők között a műfajok széles skálája képviselteti magát, a jazztől a klasszikus zenén át a DJ-kig. A legjobbak értékes nyereményeket, valamint fellépési lehetőséget kapnak a Budapest Parkban és a Sziget Fesztiválon. A közönség a helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével szavazhat a kedvenceire, a voksolók között pedig szigetbeli lépőket sorsolnak ki. A fellépőkkel a Deák téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrsvezér téren, a Fény utcai piacon, a Budapest park előtti Fábián Júli téren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál, a Pesti rakparton és a Keleti pályaudvaron is találkozhatnak majd.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.

0: Vezessenek óvatosan. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé mától megáll, a 76-os trolibusz Heged és Gyula utca megállójában is. Július 28-ától 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a fél útpályát hétfőn hajnali 5 óráig a 4. kerületben az Elem utcában, az Ódrájú Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A napközben itt a váltokozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Sávlezárásra számítsanak a 2. kerületi Zöldlomb utcában a Pittpang utcánál vízvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtti pihenés mellé. Niall Horan és a Heaven, ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenés mindenkinek, és jó hétvégét, ez a Sláger FM, és hogyha kicsit kimozdulnának akár ezen a hétvégén, akár pedig még a nyár folyamán, akkor jó hír, hogy ismét várja a látogatókat a római parti plázs. A Dunai fürdőhelyet a heves esőzések miatt kellett ideiglenesen bezárni, mostanra azonban helyreállt a vízminőség. Az ingyenesen használható strand augusztus 23-áig tart nyitva, minden nap 10 és este 6 óra között várják ide a fürdőzni vágyókat, ami egy szuper hétvégi program lehet még akár a mai nap folyamán is. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a vasárnapi pihenés mellé nálunk a legnagyobb slágerek, a változatosan Hozier és a Too Sweet, ez szól már is most nálunk.

0: Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára pedig 9:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd hozom Bruno Mars aktuális újdonságát, aki mielőtt szólóénekesként befutott volna, a slágereket írt másoknak, többek között Floridának a Right Round című slágerétől írta, de Silo Green egyik nagy slágerét is szintén neki köszönhetjük, valamint Travis McCoy Billionaire című dalát is ő írta. Az Uptown Funk ugye Mark Ronson neve alatt jelent meg, de Bruno Mars énekli, és a dal minden idők egyik legsikeresebb digitális kislemeze lett. Bruno Mars szóló újdonsága, az I Just Might pedig mindjárt jön itt a slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek, lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert itt felújítják a csatornát, a Kucsma utcában útszőketre számítsanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A H6-os év Ráckeve és Szigetszentmiklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt, a kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Továbbá ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb jármű mozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. 0630 30 95 8 pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Sláger FM-et hallgatják. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Selena Gomez és a Countdown szólt az előző percekben nálunk. Nem sokára délelőtt 10 óra lesz majd, ha útnak indulnának, jó utat és vigyázzanak magukra. Ugye ezen a hétvégén rendezik a 44. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb jármű mozgásra készüljenek az M3-as autópálya környékén, úgyhogy csak óvatosan. Mika és a Grace Kelly pedig már is jön az óra zárásaként. Itt a Slágeren, én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó hétvégét!

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Szomberg. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjeni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Legjobb! Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incsünk pápát a cövesznek! Ledszóli a cövesz helyett! Nézz utána a ledszóli.hu!
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.

0: podcast felületen. Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök informatikus szakára pedig csaknem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a vihar. Több mint 360 illegális fegyvert foglalt le, és három férfit gyanúsítottként hallgatott ki a Nemzeti Nyomozóiroda lőfegyverrel való visszaélés miatt. A nyomozás adatai szerint a két férfi Lengyelországból szállított Magyarországra nagy teljesítményű légfegyvereket, amelyeket harmadik társuk a józsefvárosi piacon egy szerszámboltban árusított. A hatóságok a szlovák-magyar határon, valamint a házkutatások során foglalták le a fegyvereket, emellett teherautót és több mint 16 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kiemelte, a foglalt modellek Lengyelországban ugyan legálisak, ám a magyar jogszabályok szerint a magas csőtorkolati energiájuk miatt már éles lőfegyvernek minősülnek. Újabb szakaszához érkezett a 11-es főút felújítása Szentendrén, figyelmeztet a Magyar Közút. Július 29-től szerdától a Dózsa-György úton megkezdődnek az aszfaltmarási munkák, emiatt szerda és csütörtök éjszaka félpályás útlezárás mellett haladhat a forgalom, így jelentős torlódásokra kell számítani. Péntek reggeltől pedig napközben 9 és 3 óra között egy sávot érintő mozgó terelésre és jelzőrös irányításra számíthatnak az autósok. A szakemberek az arra közlekedőket arra kérik, hogy a felmaradt burkolaton fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozások betartásával haladjanak.
3: Vezessenek óvatosan, lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé mától megáll a 76-os trolibusz Hegedes Gyula utca megállójában is. Július 28-ától 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a fél útpályát hétfőn hajnali 5 óráig a 4. kerületben az Elem utcában, az Ódrájú Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt, a napközben itt a váltokozó irányú

0: haladást jelzőrök segítik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Sávlezárásra számítsanak a 2. kerületi Zöldlomb utcában a Pippangó utcánál vízvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csák Attila vagyok, és jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Beyoncé és a Single Ladies, ezzel már is elsőként tartsanak velem. Jó pihenést!

legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez volt Lola Young és a Messi itt a Sláger FM-en. A Forma 1-es programokkal készül Budapest a hétvégén, több helyszínen is várnak programokkal mindenkit. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. A Hungaroring tematikájú városnéző hajó közlekedik a Dunán több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődtek egyébként a programok, de egész hétvégén várnak mindenkit, tehát itt a fővárosban programokkal, a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a legnagyobb slágerek a változatosan. Michel Sambello is, és a Maniac, ez szamár is most nálunk.

0: Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára 10:30 lesz majd, ha útnak indulnának, jó utat és vigyázzanak magukra. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Justin Wellington slágerjével folytatjuk mindjárt az órát, akinek egyik legismertebb dala ugye az Aiko Aiko, ami valójában egy több mint 70 éves klasszikus modern feldolgozása. Az eredeti dalt már 1950-es években írták, de Justin teljesen új hangzást és szöveget adott neki. A dal egyébként 2017-ben készült, de csak 2021-ben robbant be világszerte, amikor a TikTokon vált igazán ismerté. Ez jól mutatja, hogy egy dal évekkel megjelenése után is lehet óriási siker, úgyhogy mindjárt ezzel a slágerrel folytatjuk majd a délelőttet itt a Slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul majd, hétfőn hajnalban 15 és 20 fokot mérhető, napközben pedig 26 és 32 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat mindenkinek, lezárták a negyedik kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. Vasárnap várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton, a Gyógyfürdő és a Szent Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Desefi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, valamint a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobeski János utca közelében a forgalmat a parkolósávra telelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Továbbá tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Dák Ferenc utcáig, a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Harry Fortado és a Turn of the Light itt a Sláger FM-en, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz. Jönnek a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is számítok Önökre, hiszen a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Vastag Csaba és Vastag Tamás közöse, az Őrizd az Álmot pedig jön az órazárásaként. Én Csák Attila vagyok, számítok Önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó időtöltést!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza

0: Állomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő hídszerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykörösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csaknem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. Idén is meghirdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép-európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bálszépének testvére, a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket.
1: Jó utat mindenkinek, lezárták a 4. kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. Vasárnap várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Szent Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Desefi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, valamint a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobeski János utca közelében a forgalmat a parkolósávra terelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Továbbá tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a De└vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után tudnak jobbra fordulni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és lassacskán jó készülődést mindenkinek az ebédhez. Én Csáky Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Miles Smith slágere, Summer is a Stargazing. Én Csáky Attila vagyok, rádiózzunk együtt.

Ez volt Ariana Grande és a Weekend We Friends, szólt itt a Sláger FM-en. Jó időtöltést és jó hétvégét kívánok mindenkinek. És augusztus 23-án, 4. alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét, amely egésznapos programsorozattal tiszteleg a hazai jazz előtt a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon a műfaj különböző irányzatai kapnak majd helyet, az estét pedig Gájár Bálint és zenekar zárja. Majd a szabadtéri koncertek mellett beltéri eladások is várják az érdeklődőket, a programokon való részvétel pedig ingyenes, mindez a Magyar Zeneházában majd augusztus 23-án. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. A B52 és a Love Shack pedig már is szól most nálunk.

0: Ez a Sláger FM. Jó utat kívánok mindenkinek, ha útnak indulnának, vigyázzanak magukra, ugye ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy egész nap erősebb járműmozgásra készülnek az M3-as autópályán, de úgy a városban is, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig a további közlekedési információkat már is mondom, valamint ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, majd hétfőn hajnalban 15 és 20 fokot mérhető, napközben pedig 26 és 32 fok között alakulnak a maximumok. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örsvezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Filmejút közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig vasárnap dél lesz majd, úgyhogy július utolsó hétvége mostani, most néztem rá egy naptárra, és most esett le. Hello Balázs, mi újság?
1: Szia, én holnap megyek nyaralni, úgyhogy fél lelkem már a tengerben úszik.
0: Hát akkor neked nagyon jó pihenést kívánok. Eszembe jutott egy pár dolog, de mindegy, megtartom magamnak.
1: Amit még el kéne intézni, mielőtt elmész.
0: De nagyon jó pihenést, tényleg augusztus első hétvége lesz majd jövő héten, hiszen augusztus 1 lesz már jövő héten szombaton. Úgyhogy elképesztő sebességgel telik a nyár, használják a jó időt, meg itt a lehetőséget a pihenésre, úgyhogy hát a pihenés mellé pedig a legkiválóbb slágerek kezdenek nálunk a délutáni órákban is.
1: Így igaz, és érdemes figyelni, hiszen sem tudhatjuk, mikor szólal meg egy olyan előadó slágere, akinek a dala érhet egy páros belépőt valami hatalmas budapesti koncertre, úgyhogy érdemes folyamatosan a Sláger FM-et hallgatni.
0: Tessék figyelni és fülelni, Balázs, jó munkát a viszonthallásra!
1: Köszi, ciao.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden,

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már, NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk. Metu a pótfelvételiben is.
9: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is

0: szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlési rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ centralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízi rendőrök mentették ki azt a férfit, aki a Velencefürdői Szabadstrand felől gyarogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni. Kedtől augusztus 2-ig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Gellért tértől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányul oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják.
1: Rajtulunk a közlekedési infokkal. Ne felejtjék, Forma 1 Magyar Nagydíj ma Magyaródon. Nem akarnék az M3-ason menni, ha csak nem a Magyar Nagydíjra mennék. Figyelmesen azért arra felé számoljanak nagyobb áthaladási időre. Két személyi autó ütközött össze az M7-esen Budapest felé Lepsény Polgárdinál, ott a leállósávon állnak a járművek, így az időközben kialakult jelentős, több mint 5 kilométeres kocsisor szép folyamatosan csökkent. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, sokan haladnak Bicske és Biatorbágy között, itt az erős forgalom miatt mindkét sávban szakaszos torlódás alakult már ki. Legyenek körültekintőek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, mai félig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Manapközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy csodaszép vasárnapi délidőben is hozzuk a legjobbakat. Hello, a stúdióban Karakas Balázs, várom egészen este 6-ig. Mindjárt énekel a Backstreet Boys, előtte viszont még Alexandra Burke és a 2009 őszén megjelent hatalmas siker Floridával közösen. Itt a Bad Boys. Sláger.

0: is...
1: Hello, it's Suze Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

a csodálatos Sting és az Englishman in New York, elmúlt már a 4:15, és köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Legyenek óvatosak, bármerre is autóznak, hiszen ne felejtsék el, hogy ma rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, úgyhogy Budapest környékén egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni, de leginkább ugye az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, na meg hát persze a 3-as főúton Kerepes környékén is, csak óvatosan, körültekintően. Mindezek mellett ne felejtjék el, hogy rengeteg jó program vár minket. Ott van például a 170 éve született Strobl Alajos előtt tisztelgő nagyszabású kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem jóvoltából. A tárlat 45 bemutatott alkotása nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is elénk tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek. Jó szórakozást kívánok hozzá, akár csak a Soulwave dalához, ők érkeznek most. Itt a miattad.

0: Micsoda oda lendület, Ricky Martin és a Maria. Ez itt a Sláger FM, fél egy is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt töltjük a déli időt, a vasárnapi ebédidőt. Nem sokára érkezik hozzánk a Coldplay, egy olyan dallal, amit a délkorai BTS fiúbandával 2021-ben vettek fel. Nagy közönség kedvencé vált a My Universe, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Ma meleg idő várható, újra elérhetjük a 30 fokot. Budapesten akár 31-32 fok is lehet a legmelegebb órákban. Sok lesz a napsütés, de időnként már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és a késő délutáni, leginkább Budapesten a késő esti órákban nem zárható ki, hogy egy-egy zápor vagy zivatar megérkezik. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél. Holnap nyugatira, északnyugatira fordul majd a szél. Élénk, sokfelé erős, északon zivatarok környezetében akár helyenként viharossá is válhat majd a szél. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban lehet utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Ne feledjék, hogy ma rendezik a Forma 1 Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, az M3-ason emiatt erősebb lehet a forgalom időszakonként, szakaszonként. Továbbá lezárták a félútpályát hétfő hajnali 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a változó irányú áthaladást jelző Török munkája segíti. Csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál a vízvezeték javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

More Time, Daft Punk, ez itt a Sláger FM jócskán 3/4 után járva. Ne feledjék vasárnap délután sem, hogy igazi nagy világsztárok budapesti koncertjére látogathatnak el a Sláger FM jóvoltából. Figyeljék a rádiót, mikor énekel például Lenny Kravitz, Moby, Psyll, Faithless, vagy igazából bárki ilyen hatalmas nagy világsztár, akit soroltunk az elmúlt napokban, amikor őket hallják és szólunk előtte, hívják harmadiként a 0630303095-8-as számot, ezáltal lehet bekerülni a játékba. Addig a miénk Madonna és Sabrina Carpenter, mert hogy ők összeálltak. A két generáció találkozott egy idén májusban megjelent dalban, és elképesztő végeredményt szült szerintem. Itt a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg,

0: és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentőmellény használata kötelező. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés a Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként.
1: Eléggé békés a forgalom, nem kaptam arról információkat, hogy bárhol jelentős mértékű galiba tört volna ki, úgyhogy ennek örülhetünk. A hétvégi erős forgalom miatt viszont kicsit telített sávokban lehet utazni az M7-esen, a főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között számíthatnak lassulásra és szakaszos torlódásra is. Budapesten tart a felújítás, Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába bekanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál a vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra számítsanak szintén a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypank utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak mindkét irányban, mert javítják a csatornát. És ne feledjék, le van zárva a pesti alsórakpart, szokásosan a gyalogosok kaphatták meg.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy mosolygós nyári délutára is itt vannak a legnagyobb slágerek. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy pörgős elektropop dal, amely a következő évekre világméretű buli himnusszá vált, miután 2012-ben a svéd Icon, a Pop és a Brit Charlie XCX piacra dobta I Love It!

A csodálatos Benson Boone zenéje a Mystical Magical szólt nálunk a Sláger FM-en. Jó utat bármerre is tartanak, egészen nyugis egyébként Budapesten a közlekedés, úgyhogy ennek örülhetünk. Az M7-esen egy picit többen jönnek a főváros felé. Gondolom én, jönnek vissza a Balcsiról, mert hogy lehet még egy csomó mindent csinálni Budapesten és a környékén. Például a Kokáért az Újpalotai Nemzedékek Parkjába költözött a Kultúra Színejava. Ugye 4 napon keresztül megtöltötték közösségi élményekkel és minőségi programokkal a 15. kerületet. Ingyenes rendezvényen még a mai nap folyamán is csodálhatjuk a kultúra csodálatos élményét, hiszen ma este 8:30-tól az Én és a kisöcsém című vígjáték tekinthető meg. Ismerős dallam, felejthetetlen humor, igazi klasszikus zenés vígjáték. Eizmann Mihály és Szilágyi László örökzöld darabját lehet megtekinteni. Jó szórakozást kívánok ehhez is. A folytatásban pedig jön egy jó dal a 80-as évek végéről. Paula Abdul, az énekesnő igazi áttörését hozta meg ez a dal. Straight Up!

0: élvezzük a nyár minden pillanatát, csak azt, hogy mondjuk végigmegyünk a budai alsó rakparton, elnézünk jobbra és látjuk a gyönyörű szép parlamentet. Nekem mondjuk ez egy olyan élmény szokott lenni a budapesti közlekedésemben, ami például a legnagyobb dugóban is kárpótol. Ránézek a Dunára, látom a parlamentet, vagy épp a Margit-szigetet, ez mindenképpen tölti a lelkemet, és bízom benne, hogy ezzel sokan így vannak még. Dermot Kennedy is töltheti a lelkünket azzal a zenével, ami 2022 őszén jelent meg, az ír énekes pedig ezzel a zenével betört a slágerlistákra. Jön tőle a Kiss Me, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható a folytatásban. Az időjárás nem lesz rossz Budapesten, hiszen akár 30 vagy 32 fokot is mérhetünk, érdemes lehet kimozdulni. Egy hidegfront előterében most további erős melegedés várható még a fővárosban, emiatt meleg jellegű fronthatásra számíthatnak. Fejfájás, migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás, csökkenhet a teljesítőképesség. Időnként megélénkülhet a szél, ez fokozhatja a fejfájásos gondjainkat, valamint ingerlékenyebbé és nyugtalanabbá tehet bennünket. Ne feledjék, hogy az UV-sugárzás délután 4 óráig még az erős tartományban alakul, úgyhogy gondoskodjanak bőrük védelméről. Fél kettő után közel 3 perccel az utak híreire is ránézünk, hát nagy újdonság szerencsére nincs. Továbbra is erős a forgalom, az M7-es autópályán telítettek lehetnek a sávok. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra és szakaszos torlódásra számíthatnak. Továbbá lezárták a félútpályát hétfő hajnali 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a változó irányú áthaladást jelzőőrök munkája segíti. Csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál, a vízvezeték javítása miatt. Mindezek mellett lezárták a 13. kerületi Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

Egy különleges hangzású csapat, a The Corrs, tőlük pedig a Breathless szólt itt a Sláger FM-en egy csodaszép nyárias délutánon. Elmúlt már 3:42 is. Hálás vagyok, hogy együtt töltjük a vasárnapi kajakóma idejét, hiszen így ebéd után általában egy picit mindenki elszenderedne. De én javaslom, hogy ne tegyék, hiszen nem lehet tudni, hogy mikor énekel nálunk. Például Lenny Kravitz, vagy Moby, vagy Seal, vagy például azok a szigetes előadó művészek, akiknek nem csak hogy a saját koncertjükre lehet páros belépőt nyerni a Sláger FM-en, hanem ezzel jogosultá válnak, hogy a szigetre belépjenek. Zara Larsson, Faithless, Marciba. Amikor ők énekelnek, figyeljenek, mert hogyha szólunk előtte, akkor harmadikként kell hívni a Sláger FM-et a 06 30 30 30 95 8-as számon, és bizony ezzel játékba kerülnek, és versenyezhetnek a páros belépőért a koncertekre. Figyeljenek, mert nem lehet tudni, mikor szólunk. Addig viszont a folytatásban Pápai Jóci nálunk énekel, tőle most az Én apám hallható.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volt.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hol, de hol, de hol, de hol.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0620-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a százhalombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a TISZának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zone Csökkent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybeteg, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgálat.

0: hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőséget. Egyikét. Ebből számos található Budapesten is, a kórházakban, területi vérellátó központokban. A helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Fürdőzési tilalmat rendeltek el Ötvelencei Tavi strandon és a Dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal. Jelezték, hogy a tilalom vonatkozik az Agárt Park strand camping, Tini strand, Velence északi strand, Velence korzói Szabad strand, Velence Resort & Spa strandra, valamint a Dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabad strandra. A fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalan visszavonják majd. Velence önkormányzata közölte, hogy három a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
1: Nézzük az utak híreit is. Ne felejtjék el, hogy ma rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, úgyhogy egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-ason Mogyoród térségében mindkét irányból, illetve a 3-as főúton Kerepes környékén is. Az M3-ason a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométereknél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A verseny miatt ezeken a szakaszokon időnként némi lassulás, torlódás tapasztalható. Több az autós az M7-es autópályán is, erősebben telítettek a forgalmi sávok a hétvégén. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra és szakaszos torlódásra számíthatnak az arra autózók. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Mai félig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Manapközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az út burkolatot javítják.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kettő is elmúlt, már gyönyörű napsütésben telhet a vasárnap délutánunk 32 fokkal a fővárosban. Hello, Karakas Balázs vagyok, és ezt az élményt fogja még Alex Warren felvétele is még inkább felturbózni. Egy hatalmas sikerüttel érkezik most tőle, itt a Fever Dream!
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ha lendület kell, akkor Rossi és Bruno Mars megkerülhetetlen. Ez volt az Árt itt a Sláger FM-en, 4:30 előtt járunk. És tudják, amikor énekel például Lenny Kravitz, akkor azonnal hívni kell a Sláger FM-et 0630303095-8, és most van az a pillanat, Lenny Kravitz énekel a folytatásban. Ha szeretnének páros belépőt nyerni Lenny Kravitz budapesti koncertjére, hívják a Sláger FM-et, és játszanak velünk, a harmadik telefonáló bekerül a játékba. Addig a legendás Lenny Kravitz énekel, hozza a 90-es évek elejének egyik felejthetetlen dalát, Are You Gonna Go My Way?

Most az olasz Macho Damiano Dávid és a The First Time nálunk a Sláger FM-en 4-3 is elmúlt már. Tombol odakint a jó idő, 32 fokot lehet mérni Budapesten, 100 ágra süt a nap. Hát ilyen egy jól megrendezett júliusi vasárnap délután, úgyhogy ennek azt hiszem, hogy őszintén örülhetünk. Na meg annak is, hogy megvan a harmadik telefonálunk, aki játékba kerülhet a páros belépőért, amely Lenny Kravitz koncertjére szól. Úgyhogy mindenki figyeljen nagyon a telefonját, hiszen még ő sem tudja, hogy ő volt a harmadik, hamarosan őt visszahívom. Mindezek mellett pedig itt lesz a Queen és a Radio Gaga hamarosan, közben pedig mesélek egy kiállításról. Ez a belső építészet neked, a Fuga Budapesti Építészeti Központban, mely egészen augusztus 30-áig vár minket. Mindennek az az oka, hogy a belső építészetre hajlamosak vagyunk, felszínes, keveseknek járó luxusként asszociálni, de hát a balik, ha gondolunk bele, hogy az iskolák, az irodák, a rendelők és az éttermek berendezése azért napi szinten hat a közérzetünkre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Belső Építész Egyesület nyári kiállítása, ami a terek mögötti láthatatlan, de mégis mindenkit érintő tervezési folyamatot és alkotói munkát teszi megismerhetővé a Budapesti Építészeti Központban. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy ígértem, egy kiváló dal, itt a Queen-féle Radio Gaga, a 84-ben megjelent kiválóság.

0: Micsoda ütemek a legendás Téktet csapat, tőlük a Kids. Itt a Sláger FM-en, 2:30 után járunk már. Nem sokára kiderül, ki volt a harmadik telefonáló, és ki lesz az, aki játékba szállhat a páros belépőért Lenny Kravitz budapesti koncertjére, de hát tudjuk jól, hogy türelem rózsát terem, úgyhogy J.Lo és David Guetta érkezik most. Idén márciusban dobták a piacra ezt a dalt, elképesztő pörgős, igazi fesztivál hangulatot csinál nekünk a Save Me Tonight. Előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Hát egyelőre most azért nincs rossz időjárásunk, 32 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban, nagyjából ennyi is a csúcs, késő délután, de Budapesten leginkább ez a késő esti órákban valószínű, hogy jöhet egy-egy zápor, zivatar, ez bizony nincs kizárva, de természetesen nem ez lesz most a jellemző. Holnap már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz a domináns, élénk, sokfelé erős, sőt mi több, a zivatarok környezetében akár viharos is lehet. Érdemes arra számolni, hogy záporok, zivatarok akár holnap is kialakulhatnak, de Budapesten nem ez lesz a legvalószínűbb forgatókönyv, ennek ellenére hűvösebb lesz, mint ma volt. Holnap már csak 29 fokot mérhetünk majd a fővárosban. A főváros környékéről nincs információm arról, hogy bárhol jelentősebb mértékű fennakadás lenne. Amit tudunk, hogy a hétvégi erős forgalom miatt telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok az M7-esen. A főváros felé Balatonakaratja és Szabadbattyán között számíthatnak lassulásra, Tárnok és az M0-as autóút csomópontja között pedig szakaszos torlódásra készüljenek fel. Tudjanak róla, hogy napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Továbbá lezárták a félútpályát hétfő hajnali 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a változó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti. Csatorna építés miatt lezárták a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Rádióba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Summer, és egy szívünkig hatoló dal az Andres, de elmúlt már 3:43, és köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mindenki csupa-csupa izgatott, amikor Lenny Kravitz énekelt, nagyon-nagyon sokan telefonáltak. Tudjuk jól, hogy a harmadik telefonáló játszhat páros belépőért Lenny Kravitz budapesti koncertjére, és hát természetesen a harmadik telefonáló Erika már itt is van velem a vonalban. Erika, te voltál a harmadik?
1: Na, ezt örömmel hallom.
0: Mi újság veled, hogy telik a vasárnap délutánod?
1: Hát jól, éppen vendégvárással töltjük az időt, mert lesz egy kis kerti vacsora, úgyhogy előkészületek zajlanak.
0: Az nagyon szuper, hát nagyon jó. Képzeld, tegnap én is pont egy ilyen rendezvényen voltam, és azért teljesen ki tudja kapcsolni az embert.
1: Igen.
0: Honnan telefonálsz? Melyik városból?
1: Szuper.
0: Na figyelj csak, én azt mondom, hogy játszunk egy páros belépőért Lenny Kravitz budapesti koncertjére. Kettő kérdést fogok neked föltenni erre a kettőre. Ha helyesen válaszolsz, akkor mehetsz is koncertezni.
1: Szuper.
0: Melyik filmben szerepelt Lenny Kravitz? Az A válasz szerint a Komornyik, a B szerint pedig a Reszkessetek betörőkben.
1: Hú. Hát, ez jó kérdés.
0: Hát figyelj, indulj el egy gondolatmenetem mondjuk azon, hogy ugye a Reszkessetek betörők, ilyen kis családi, karácsonyi film. Hát Lenny Kravitz, biztos, hogy karácsonyozik valahogy egyébként, de hogy így, én nem tudom őt elképzelni, hogy pompázik ott a fényfüzérekkel, meg a hóesésben sétál. Vagy te el tudod? Én nem akarlak befolyásolni.
1: Mennyire, úgyhogy akkor legyen az A-válasz.
0: Ugye, az A-válasz, ez a helyes, úgyhogy gratulálok, az első kérdésre már meg is van a helyes válasz, a második pedig egyszerűbb lesz ennél sokkal. Hány órakor kezdődik a Sláger reggel, ami reggeli műsorunk hétköznaponta?
1: Azon gondolkozom, mert én szoktam hallgatni, amikor ugye már autóban vagyok, de gondolom, hogy annál korábban, úgyhogy feltételezem, hogy reggel 6.
0: Bizonyám, megvan a páros belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére!
1: Örülök, hogy sikerült így kicsakozni, mert mindig hallgatom, de akkor már általában ilyen 7:45, 7:30,
0: Tehát akkor összeállt ez.
1: Igen.
0: Érezd jól magad Lenny Kravitz budapesti koncertjére, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk rádiózol, és teljesen kellemesen az a vasárnap délután. Pláne a vendégeket vársz. Mi baj lehet? Megvan a páros belépő, jönnek a vendégek, lehet enni, inni, jókat beszélgetni.
1: Ez a legjobb, igen.
0: Na ilyen egy belevaló vasárnap délután. Belinda Carlisle dalát küldöm hozzá neked, és hát talán még a mondani valója is passzol. Itt a Heaven is a Place on Earth, legyen szép a délutánod.
1: Köszönöm. Szia.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdíjak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telephelyén, tudott a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4, illetve 4%-os béremelést ajánlott.

0: sonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. 84 előadó jutott be a Budapest Play utca zenész fesztivál döntőjébe, amelyet július 30-a és augusztus 8-a között rendeznek a főváros 10 különböző pontján. A versenyre a vártnál jóval többen, csak nem 400-an jelentkeztek. A fellépők között a műfajok széles skálája képviselteti magát, a jazztől a klasszikus zenén át a DJ-kig. A legjobbak értékes nyereményeket, valamint fellépési lehetőséget kapnak a Budapest Parkban és a Sziget Fesztiválon. A közönség a helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével szavazhat a kedvenceire, a voksolók között pedig Szigetben lépőket sorsolnak ki. A fellépőkkel a Deák téren, a Battyányi téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrsvezér téren, a Fény utcai piacon, a Budapest park előtti Fábián Júli téren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál, a Pesti rakparton és a Keleti pályaudvaron is találkozhatnak majd.
1: 3 óra után 4 perccel mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Egyébként olyan nagyon nagy dolgok nem történtek Budapesten szerencsére. A környéken, ami szerintem mindenképpen említésre méltó, hogy erős a forgalom, az M7-es autópályán telített sávokban kell autózni. A főváros felé vezető oldalon Balaton, a Karatja és Szabadbattyán között lassulásra, Tárnok és az M0-ás csomópontja között szakaszos torlódásra számíthatnak. Ne feledjék, hogy ma rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon. Hát nyilván ott az M3-ason azért Magyaród környékén többen kóricál. Na meg a 3-as főúton Kerepes környékén is. Jó tudni róla, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsidip utcánál a külső sávot a burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát holnap hajnal 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 3-5 perccel olyan igazi kerti partis idő van, én pedig hozom mellé a legnagyobb slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok. Miley Cyrus-szal indítjuk a zenei folyamot, és egy olyan dal jön, ami a kapcsolat lezárását nem veszteségként, hanem felszabadulásként mutatja be. Itt a Flowers!

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: FM 4-4 is elmúlt, már nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Odakint tombol a nyár, 33 fok van. Itt a hétvége utolsó napja, a Kajakómán már túl vagyunk. Lehet szürcsölgetni egy kávét és élvezni ezt a gyönyörű szép napot. Sabrina Carpenter például hamarosan megérkezik, és ő is feldobja a kedvünket a Tirsszel. Na de előtte nagyon jó hírem van, ugyan a múlt héten számoltunk be arról, hogy a római parti plást bezárták, gond volt a vízminőséggel. Na most már újra nyitva van, feloldották a korábban heves esőzések miatt elrendelt fürdési tilalmat, helyreállt a vízminőség. Ez az ingyenes Dunai fürdőhely augusztus 23-áig lesz nyitva, minden nap 10 és 19 óra között várja az odalátogatókat. És egyébként azt nézem már, hogy a jövő héttől egyre fürdőzősebb idő lesz, szerdán már akár 35 fok is lehet Budapesten, a jövő hét végén 38-39 fok, úgyhogy érdemes azért fejben tartani ezeket az ingyenes Dunai szabad strandokat. És persze közben, ahogy ígértem, az igazán belevaló zenéket is, Sabrina Carpenter érkezik most, egy olyan dal, ami elképesztően fülbemászó, a brit kislemezést a harmadik helyig jutott. Itt a Tears!
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az ember, aki kitörölhetetlen a popzenei életből, a 90-es évek minden romantikája Enrique Iglesiasszal. Ez volt a Bájlamosz nálunk a Sláger FM-en. A folytatásban pedig Ritálton érkezik a Vlad Runninnal, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy még előtte azt is nézzük, milyen idő lesz Budapesten és térségünkben. A mai délután csúcsát bőven elértük, 31-32 fokot mutatnak a hőmérők, egyébként gyönyörűen süt a nap Budapesten, az éjszakai órákban lehetnek azért még futó záporok. Holnap a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz a leginkább domináns, ez élénk sokfelé erős lesz, és a zivatarok környezetében akár viharossá is válhat majd. Holnap egyébként 30-31 fokot lehet majd mérni főváros szerte. Kedden napos gomoly felhős idők váltják egymást, csapadék nem várható. Kedden sem lesz azért hideg 31 fokkal. Baleset történt az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán Gödöllő és Bakk között. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométeres hosszúságot. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban kell utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, Tárnok és az M0-as autóút csomópontja között pedig szakaszos lassulásra készülhetnek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, mai félig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma napközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert javítják a gázvezetéket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

csodás Tom Grennan, Little Bit of Love. Mondják el, hogy tetszett. Kitölthetik a slágerfm.hu-n a slágerfm zenei kvízét, és beleszólhatnak abba, hogy milyen zenét játszunk a rádióban. Szerintem azért az elképesztően menő. Mindezek mellett ezzel még nyerni is lehet, hiszen pihenés az ajándék a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvége az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódás a Premium Hotel Panorámában Siófokon. A folytatásban pedig itt Lady Gaga! A Wednesday sorozat második évadához kapcsolódott a dal. Gaga a történetben még egy tanárnő szellemeként is feltűnt, a szám pedig egy látványos iskolai táncjelenetet kísért. Szerintem sokan emlékeznek rá, én imádtam. Lady Gaga, The Dead Dance, előtte viszont még egy könnyed nyárias dal. Itt az égen át, Jetlag és más közöse.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját, július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Színkoncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motor vonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök informatikus szakára pedig csaknem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a vihar. Újabb szakaszához érkezett a 11-es főút felújítása Szentendrén, figyelmeztet a Magyar Közút. Július 29-től szerdától a

0: nyomozó iroda lőfegyverrel való visszaélés miatt. A nyomozás adatai szerint a két férfi Lengyelországból szállított Magyarországra nagy teljesítményű légfegyvereket, amelyeket harmadik társuk a józsefvárosi piacon egy szerszámboltban árusított. A hatóságok a szlovák-magyar határon, valamint a házkutatások során foglalták le a fegyvereket, emellett teherautót és több mint 16 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kiemelte, a lefoglalt modellek Lengyelországban ugyan legálisak, ám a magyar jogszabályok szerint a magas csőtorkolati energiájuk miatt már éles lőfegyvernek minősülnek.
1: Négy óra után 4 perccel mondom a közlekedési híreket. Sajnos volt egy balesetünk, az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után két személyi autó összekoccant. A 20-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek, mögöttük 2-3 kilométeres már a torlódás. Ami ugye azért is izgalmas, mert ilyenkor hétvégén általában azért az M7-esen erősebb a forgalom, most is így van ez a főváros felé vezető oldalon, Balaton akaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Nem tudom, hogy hosszú távon ennek a balesetnek majd mi lesz a kihatása a forgalomra. Hát bízunk benne, hogy nem sok. Tudjanak róla, hogy a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A kimaradt szakaszokon pótlóbusszal tudnak utazni. A 17-es villamos a Margit híd, Budai híd fő és a Szél Kálmán tér között nem jár. Terelve közlekedik a 99-es busz, nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér közötti megállókat fakkidőlés miatt. Ha láttak valamit, ami mások számára fontos lehet, csörögjenek 0630 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után is itt vannak a jó zenék, hogy a vasárnap délután minél kedvesebb legyen. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Lendületes ütemek, közösen énekelhető refrén. Ez egy olyan dal, amit szinte mindenki ismer, hiszen a social médiában is szétterjedt. Mike Smith, Stargazing. Slágerek.

Dualipa, Training Season, ez itt a Sláger FM, 4:45 is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt töltjük a vasárnap délutánt, lazítsunk, pihenjünk, és természetesen közben azért éljük meg a délután szép pillanatait. 32-3 fok odakint, néha egy-egy felhő az égen, de alapesetben kellemesen dominál a napsütés, és persze, hogyha sétálgatunk a városban, előfordul, hogy a szükség bizony nagyorrá válik. Hát lesz olyan hely, ahol már ezt könnyebb lesz elintézni, ugyanis a 4. kerületi főtéri parkban már üzembe helyezték az automata illemhelyiséget, úgyhogy mostantól bárki tudja ezt a közterületi WC-t használni, hogyha a szükség úgy hozná. Teljesen automata a cucc, minden használat után öntisztítást végez, és még légkondi is van benne. Elképesztő technológia. Az illemhelyiség reggel 6 és este 10 óra között lesz használható, ugyanúgy, mint a két régebbi. Az automata WC-ben összesen 15 percünk van tartózkodni, erről azért jó tudni, azután kinyit az ajtó a bent tartózkodó érdekében. Azért érdemes nézni az órát, hogy meglepetés legyen a vége. A folytatásban viszont itt vannak a jó zenék, egy kis meglepetés, ha már itt tartunk. A holland csapat, The Art Company és a Suzena, a 83-as örökzöld.

0: 2010-es évek elejének popcsillaga Alexandra Stan és a Mr. Saxobeat itt a Sláger FM-en. Örülök, hogy együtt töltjük a mai délutánt is, és természetesen hamarosan aktuális információk jönnek, és itt lesz velünk Loi. A különleges kis rekettes hangja szerintem nagyon könnyen megfog minket, a dal pedig jó lendületes. Itt a Get Lucky előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Nagyon kellemes az idő, 33-34 fokot mutatnak a hőmérők Budapest szerte, úgyhogy ez egyelőre egész jónak mondható szerintem. Marad a meleg idő most még, késő délután, kora este elszórtan egy-egy zápor is lehet, ez Budapesten leginkább a késő esti órákban fordulhat elő. Holnap a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél dominál majd a fővárosban, sokfelé lehet ez viharos. Arra érdemes készülni, hogy a hajnali 20 fok után napközben 30 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napos, gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. Jó utat kívánok! 5:05 mondom, hogy mi újság az utakon. Az M3-ason baleset történt a határ felé vezető oldalon Bag térségében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, már 2-3 kilométeres a kialakult dugó. Az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után két személyi autó összekoccant. A 20-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek. A mögöttük kialakult torlódás jelenleg 2-3 kilométeres hosszúságú. Ugye készüljenek arra, hogy az M7-esen ezen túlmenőleg is azért érénk a forgalom, sokan jönnek vissza Budapestre a hétvége letteltével. Jó tudni róla, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsidip utcánál a külső sávot a burkolat javítása miatt. Lezárták a félútpályát holnap hajnal 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Az örmény énekesnő Rosalind, tőle pedig a Snap szólt itt a Sláger FM-en. Szerintem gyönyörű a mai délutánunk, és pontosan azért is mondom azt, hogy érdemes megadni neki azt, amire szüksége van. Például a kokáért igazi nagy nyári élményeket? Nyerjenek koncertbelépőt hatalmas sztárok budapesti koncertjére. Például itt van Seal, vagy éppen Lenny Kravitz, Moby, ők is koncerteznek Budapesten, és az ő koncertjeikre is nyerhetnek páros belépőt, és csak mondom, hogy itt lesz még Zara Larsson, Faithless, a Morcsiba, és bizony ők a szigeten lépnek fel, szóval, hogyha arra nyernek belépőt, a szigetre is bemehetnek. Ha ők énekelnek, és szólunk előtte, akkor kell harmadikként telefonálni, és így lehet bekerülni a játékba. Közben pedig, ha már itt a könnyed nyári és délutánunk, akkor megadjuk neki a lendületet a Katrina and the Waves-el és a 80-as évek egyik ikonikus zenéjével. Itt a Walking on Sunshine. I used

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutás idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő híd szerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykőrösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csaknem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bálszépének testvére, a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. Idén is megkérdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső

0: kilométeres a kialakult dugó. Az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után szintén baleset történt. A 20-as kilométertől már minden sáv járható, a kialakult torlódás fokozatosan csökken. Arra azért érdemes készülni, hogy az M7-esen sokan vannak. A főváros felé vezető oldalon Balaton, Akaratja és Szabadbattyán között. Jó tudni róla, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsidip utcánál a külső sávot a burkolat javítása miatt. Lezárták a félútpályát holnap hajnal 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 5 múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Mark Embry érkezik egy dallal, ami nagyon hasonló, mint egy napsütéses kirándulás emléke. Akusztikus gitár, fütyülés, lendületes ritmus, és egy olyan refrén, amit együtt énekelhet az egész család, akár a kocsiban is. Belong Together!

de jó volt, és Derrégi, a Karma Chameleon, a Culture Club. Ez pedig itt a Sláger FM, 4-6 után is együtt vagyunk, és mindjárt Taylor Swift rakja a pontot az íre. Elképesztően jó zene érkezik hamarosan, és közben elképesztően jó hírek, ugyanis képzeljék el, elkészült a Dezsőfi utca, a Hajós és Nagymező közötti szakasza. A felújítást június 1-én kezdték, és már átadták az útszakaszt a forgalomnak. A Dezsőfi utca felújítása során kicserélték az úttest felső rétegét, felújították a járdát, amin most már el is lehet férni gyalogosként. Az útszakasz zöldítését planténerekkel lehetett megoldani, talajkapcsolatos fákat a közművek miatt nem lehetett odaültetni. Ez mindenképpen jó hír, vagy legalábbis én mindig örülök annak, amikor valami fejlesztésről van szó. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy belevaló énekesnő, most Taylor Swift, a 2025-ös dal, ami ott volt a slágerlistákon. Egy valódi romantikus hangulatú dal, The Fate of Ophelia.

0: McCartney, Hope of Deliverance, itt a Sláger FM. Szólnak a legnagyobb slágerek változatosan egész hétvégén. Lazítsunk, pihenjünk, közben pedig Tim Kamrad dala érkezzen, ami állítólag azt a bizonytalan, de mégis izgalmas pillanatot ragadja meg, amikor egy könnyed flörtből hirtelen komolyabb érzés születik. Hát igen, vannak az életnek szép dolgai. Jön a Be Mine, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. Jön majd a Kánikula Budapestre. Nem most mondjuk, de majd valamikor megérkezik ugye a jövő hét közepe fele. Addig arra érdemes számítani, hogy hajnalban olyan 20 fok környékére süllyed le a hőmérő higanyszála, holnap pedig a legmelegebb órákban majd 30 fok körüli hőmérsékleti értékeket mérhetünk Budapesten. Hétfőn már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz a domináns, helyenként még akár záporok is lehetnek. Kedden napos, gomoly felhős idő váltja egymást, csapadék már nem várható Budapesten, aznap hajnalban is 20, napközben pedig 31 fok valószínű. Mondom a közlekedési híreket, sokan vannak az M7-esen a hétvégi forgalomban, a főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lehet szakaszosan lassulásra számítani. Budapesten tart a felújítás, Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába bekanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál a vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra számítsanak szintén a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak mindkét irányban, mert javítják a csatornát. És ne feledjék, le van zárva a pesti alsórakpart, szokásosan a gyalogosok kaphatták meg.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

A Coldplay és a Higher Power, ez a Sláger FM. Egyre közelebb a 6 óra, úgyhogy én már megköszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, de micsoda vasárnap délután töltöttünk együtt. Rengeteg hasznos információt oszthattam meg örökkel. Játszottunk, jó zenéket hallgattunk. Én ígérem, hogy jövő héten szombaton ugyanezt fogjuk folytatni, jövök majd déli 12 órától. A folytatásban Kovács Áron és Kisó érkezik majd a Sláger listával. Én pedig Kelly Rowlanddel és David Guettával búcsúzom, és egy derék dallal. The Love Takes Over, Karakas Balázs kicsekkol. Köszi a figyelmet!

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek. Felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, mindennap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASA ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
7: Ez a dal ismerős, ugye?
8: Ha én rózsa volnék.
7: Na és ez?
8: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
7: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlés rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal, az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írja 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernard Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ centralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba. Az új hévszerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet. Kedtől augusztus 2-ig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Gellért tértől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányul oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízirendőrök mentették ki azt a férfit, aki a Velencefürdői Szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.

0: felújítás miatt. Csatornát építés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török-Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobieski János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Angyalföldön a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a 83 éves Mick Jagger. Folytatjuk tehát Fastboy-jal, ez a Good Life és az Opel Wallis slágerlista. A 20.

0: Katonini Jani bácsi a 18. Turn the lights off-val, Lady Gaga az Abrakadabrával pedig a 19. Ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön egy jó kis Linkin Parkkal. Lesten.
1: Visszapillantó.
2: 9 évvel ezelőtt, 2017. július 20-án mindössze 41 éves korában véget vetett életének Chester Bennington, a Linkin Park frontembere. 1996-ban alakult a banda, több mint 90 millió albumot adtak el világszerte. Ezúttal 2012-ben megyünk vissza az időben, jön a Burn It Down a Linkin Parktól.

0: Linkin Park és a Burn It Down. Köszönjük szépen. Na hát jól leégettük ezt is. Égessük le a hét sztárját is, Mick Jagger. Említettem már, hogy az Egyesült Államokban az I Can Get No Satisfaction, a Nem Kaphatok Elég Tételt című dal hozta meg az áttörést a csapatnak, amit egyébként Keith Richards, ugye a dal szerzője, gitárosa és emblematikus riff rá-pá-pá-pá-pá megalkotója nem is akart megjelentetni.
1: Miért?
0: Mick Jagger látott benne fantáziát, de ő sem gondolta volna, hogy ez lesz a Stones első nemzetközi slágere.
2: Ez volt az egyetlen nézeteltérésünk.
0: Mondta a témával kapcsolatban Jagger 68-ban egy magazinnak. A dallal kapcsolatban, mármint a Satisfaction-nel 32 éves korában, még egyszer 32, tehát több mint 50 évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy inkább meghalok, mint hogy 45 évesen is ezt énekeljem.
3: Ugyan ma.
0: Most meg 83. Oszt még mindig énekli. Egyrészt soha nem mondta, hogy soha, másrésztnek, ha írtál egy akkora slágert, hogy még 83 évesen is szívesen hallják tőled, akkor ne kezdj el 32 éves korodban saját magad ellen lázadni. Ez például egy jó tanácsom a saját 32 éves önmagamnak, aki nem ért ilyen slágereket. Na de mindegy, Alex Kenji és a Bambolé tudtatok követni?
4: Nem.
0: A 17.

0: Abigail X and the Sugar Daddy a 15. Ray Dalton és a Blood Running pedig a 16. Érkezik Porsi, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2006 év végén jelent meg az Agyhite című klip, illetve dal Ákostól. 2007 nyarán még mindig a slágerlistákon szerepelt, úgyhogy Ákos következik, és az Agyhitet.

0: kos és az agyhitelt.
1: Mi?
0: A hitet. Mind a kettő jó jön egyébként. Köszönjük szépen Orsinak. Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Érkezik a hét sztárja, Jáger Miklós. Az egykori lázadó egyébként, tehát azért vannak az életében érdekes kanyarok, 2003-ban megkapta a lovagi rangot, lovagi címet, lovaggá ütötték Mick Jaggert, akit korábban nyilvános vizelésért még börtönbe is zártak, de érted, aztán meg lovag lett. Ez csak annyit jelent, hogy a lovagokra is néha rájön, és hát valamit kell vele csinálni. De tényleg abban a páncélban azt hogy oldották meg?
2: Nem mondhatom meg.
0: Érted, végre beöltöztetik a csatába egy 25 perc alatt, és akkor bocsánat, ki kell mennem.
2: Nem bírom tovább.
0: Kezdjük előről, srácok! Na mindegy, azóta neki is kijár a Sir Mick megszólítás. Vagy Sir Jagger, ilyenkor melyiket mondják?
3: Mit tudjam én?
0: Sir Jagger. Milyen szerencséje van, hogy nem Öshátnak hívják, nem? Tehát, hogy Öshát Jagger, akkor most Sir Öshátnak hívnák.
1: Ja, jó Isten.
0: Én kérek elnézést. Jó, ezt én is hallottam. Jó.
1: Volna egy javaslat.
0: Oké. Hát ez még magamtól is meglepő volt. A kitüntetés nagy vihart kavart egyébként, mert Jaggert elítellenes nézetei és zavaros magánélete miatt II. Erzsébet királynő nem tartotta a megtiszteltetésre méltónak, és amikor mégis beadta a derekát, hogy jóval legyen szőr a Mick Jaggerből, akkor a kitüntetés átadását a fiára, Károly Velszi hercegre bízta. A másik oldalon pedig Keith Richards kritizálta a haverját, amire elfogad egy lovagi címet. Hát amikor az lejjebb van, mint a rockstar, nem? Gondolta Keith Richards. Mondta is neki biztos, hülye vagy még, normális vagy, Károly Velszi herceg fog téged lovaggá ütni. Hát ő pisilni össze magát, ha fölhívnád egy dalra valamelyik Wembley koncerten. És egyébként szerintem igaza volt. Lady Gaga és a Dead Dance közben a 14.

0: Martin Garrix, Matty Szatko, Barb's Butterflies a 12. Kasmira Wild Ride-dal pedig 4 hely javítás után a 13. lett. Köszönjük szépen. Orsi itt van és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Selena Gomez, aki bizony a szemünk láttára nőtt fel. 2005-ben a Walker a texasi kókósorozatban is szerepelt Chuck Norris oldalán. Egyébként megszállottja a horrorfilmeknek. 2017-ben Kygo dalában működött közre, az volt a nyár slágere. Hírein mi? Már indítottam is.

0: Kígyó és Selena Gomez, ez egyáltalán nem én vagyok. Itt én, mi köszönjük szépen, pedig ez most abszolút én vagyok. És folytatom az Opelval is legelistát egy kis bulvárral.
1: Új hírek?
0: Hosszú idő után ismét szerelmes lett Katie Holmes.
1: Van ilyen.
0: Komolyan. Hallgattuk mi ezt a Kígyó meg Selena Gomez dalt, érted? Mit váltott ki belőlünk? Nagyjából semmit. Katie Holmes meg szerelmes lett.
1: Vajon miért hazudott?
0: A Dawson és a haverok 47 éves sztárját kézen fogva és egymást átkarolva fotózták le egy filmvetítésen új párjával.
2: Micsoda?
0: A titokzatos férfi. A 39 éves, na most tessék, annyira titokzatos, hogy elmondom róla, hogy 39 éves Jason Brad Jarmoszkinak hívják, és a New Yorki művészvilág elismert festője. Na ennyire titokzatos, tényleg alig tudunk róla valamit. A romantikus belépő azért is okozott meglepetést, mert Katie-t évek óta nem látták párkapcsolatban. Korábban felmerült, hogy az egykori sorozatbeli partnerével, azt hiszem Joshua Jacksonnal, mint a kavart volna, ám kiderült, hogy ők csak közeli barátok.
1: Persze, persze.
0: Szóval a titokzatos, 39 éves, senki nem tud róla semmit, New Yorki művészvilág elismert festője Jason, alkotásai az öregedéssel, az emlékezéssel és az idő múlásával foglalkoznak, gondolom ezt szúrt a szíven Katie-t, és gondolta, hogy akkor már mulassák együtt ezt az időt a Pictor úrral.
1: Pontosan.
0: A képeit egyébként, mármint a Pictor úr képeit New Yorktól Párizsig számos rangos helyen kiállították. Ó, de titokzatos ez a férfi.
1: Persze, hogy az.
0: Tudjátok, ki lennek titokzatos férfi? De komolyan, ha Katie Holmes összejönne mondjuk a banja lakatossal, na az titokzatos lenne. Róla sokkal kevesebbet tudunk. Na, elcsillen és a kamera közben a 11.

0: műsora, köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és a legjobbak vannak hátra, a top 10, amikor is folytatjuk a slágerlistát nem sokára. Opel Wallis, az nagyon fontos, még hozzátenni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki Esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentő mellény használata kötelező.
3: Aki csak teheti, kerülje most el az M3-as és Mogyoród térségét. A Forma 1-es Magyar Nagydíj miatt továbbra is torlódásra kell számítani az autópályán és a Hungaroring környékén, de a megnövekedett gyalogos forgalom is fokozott türelmet és figyelmet.

0: forgalmat a parkolósávba terelik. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Angyalföldön a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert felújítják a csatornát, a Kucsma utcában útszűkületre kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jöhet a top 10, ha készen állt a korsi. A múltból az dalokat, a hétsztárja pedig továbbra is a 83 éves papa Mick Jagger. Istenem, ha az a bot beszélni tudna. Mármint... Jó, hát ez furcsa volt. Mindegy, folytatjuk az Obeval is slágerlistát, Loyal, Get Lucky és a 10-es.

0: 8-én Exton Seraj, Misha Miller, Don't Leave Kylia, a Taylor Swift pedig behozta a 9-re az Opelite-ot. Múlt heti ezüstérmesünk, most már csak a 9-dik, de hát nagy itt a kavarodás, kérem az élen. Orsi közben jön a múltból, hogy még jobban össze legyünk kavarodva.
1: Visszapillantó.
2: 47 éves lett Michelle Williams, az amerikai R&B énekesnő dalszerző, a nagy közönség leginkább a Destiny's Child tagjaként ismeri. A csapat több mint 60 millió lemezt adott el világszerte, egy Grammy-díjat nyertek, méghozzá Survivor című dalukkal. Ez a

0: Destiny's Child is a Survivor. Köszönjük szépen. Ez itt az Openval is slágerlista, és érkezik a hétsztárja Mick Jagger. Egy kicsit dumáljunk a nőügyeiről, bár ahhoz tényleg egy egész hónap kevés lenne slágerlista tekintetében, de egy-két bullet point már, ha szabad így nőkről beszélni.
1: Nem.
0: Marsha Hunt énekesnő a Brown Sugar című Stones dal ihletője adott életet Mick Jagger első gyermekének, Carisnek. Ez még 70-ben történt. Habár Jagger akkor még nem tudta, hogy a gyerek az övé, később nagyon jó lett a kapcsolata a lányával. Meg is értjük. Egyébként a Brown Sugar a világ legjobb Rolling Stones dal, nekem például az egyik kedvencem. 5 nőtől született 8 gyermeke. Oh, yes. Hát, lepipált. Legutóbbi 2016. december 8-án, amikor Jagger 73 éves volt. A kedvesebb pusztán 44 éve volt fiatalabb nála, de ezt is csak azok ítélik el, akik régen születtek és faluhelyen laknak.
1: Nem is!
0: Jaggernek 7 unokája és 3 dédunokája van. Köze pedig senkinek ahhoz, hogy kivel és mit csinál, amíg nem sért törvényt.
1: Ez igaz.
0: Cameron és a Be Mine a 7.

0: Hitpatton, Norma Jean Baptin és Harry Purr, Out of My Head-je az 5., Bibi Rixa, Faithless és a New Religion a 6. Köszönjük szépen! Orsi jön és hoz valamit nekünk a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A most következő dal is 2006-ban jelent meg, de még 2007 nyarán is előkelő helyen szerepelt a slágerlistákon, és a mai napig mindenki énekli, ha meghallja a rádióban. Egy jó kis hooligans dal következik, ez a Fél ember a Sláger FM-en.

0: Only Hooligans és a Félember, köszönjük szépen! Közben egy hatásszünetet tartunk.
1: Előre.
0: Ez volt az, ez itt még mindig az Opel-val is legelista. Azért tartottam hatásszünetet, mert hogy tudnotok kell, hogy a nyár folyamán nem csak zenélünk, meg nem csak hatásszünetek vannak, hanem hatások is.
1: Aha.
0: Élményeket kaptok, olyan koncertjegyeket lehet velünk nyerni, amelyeket már esetleg soha nem tudnátok megvenni, mert elfogytak. De nekünk félre van téve. Felkészül Szél, Lenny Kravitz és Moby rajongók tábora, illetve a Szigetre is lehet még jegyeket nyerni, úgyhogy egész nyáron meglepünk benneteket, játszatok, folyamatosan hallgassatok minket, és lehet, hogy a nyár legnagyobb buliára rajtunk keresztül juttok be. A testemen keresztül! Azt hiszem, énekli Ed Sheeran a negyediken.

0: Sheeran is az azt hiszem a negyedik helyen, és akkor most hozza Orsi azt a dalt, amivel visszaemlékszünk a Rolling Stones legnagyobb pillanataira.
1: Visszapillantó.
2: 1943. július 26-án született Mick Jagger, tehát a 83. születésnapját ünnepli. A mai műsorban ő volt a hét sztárja, Áron nagy örömére. Természetesen jó kis Rolling Stones dalt hoztam búcsúzásképpen, ez egy közös kedvencünk Áronnal. Anybody seen my baby?
1: She

0: hét sztárjának, Mick Jaggernek hallottuk egy óriási dalát, amivel tulajdonképpen visszatért valamikor a 2000-es években volt, nem is tudom. Olyan feltámadásszerű volt, amit átért meg Tina Turner is, meg Tom Jones is, hogy egyszer csak így modernizálták azt, amit ők csináltak. Ez volt az Anybody Seen My Baby, köszönjük szépen, és itt kívánnék jó egészséget Mick Jaggernek, igaz, srácok?
1: Hát persze. Hogyne?
0: Amíg ő él, addig a remény is. Na, már csak a top 3 van hátra, de előtte révedjünk már vissza abba, hogy tényleg, legalábbis odáig, hogy kikerültek be a legjobb 10-be. Itt van rögtön Loy és a Get Lucky, ami a 10. helyen. Taylor Swift a 9. lett az Opelite-tal. A Don't Leave Kylie a 8. volt jó, Accentnek köszönhetően. Cameron és a Be Mine a 7. a héten. T-Rex a beúszta a 6. helyet, mert nem volt Faithless, és a New Religion nyomta. Hippaton, Norma Jean Martin, Henry Aldemar hegye az 5. Ed Sheeran és azt hiszem a 4. helyen. Rosirem pedig a Hard Like Mannyi, na Mannyi már, mondta Sam Feltnek Rosalind, az megment a 3. helyig.

0: Harmadik helyen Sam Felt és Rosaline Heart Like Mannyi. Egészen hátborzongató hobbiról vallott Kesha, itt közben a dal alatt fölhívott és elmondta nekem, hogy évek óta emberi fogakat gyűjt.
1: E parancsol?
0: És büszkén ki is állítja őket a lakásában.
1: Miért?
0: Hát csak, hogy a Kesha rajongóknak itt hagyom, hogy elmész randizni, érted, és akkor folyamatosan mosolyog rád az egész lakás. Az egész akkor kezdődött, amikor egy rajongó felajánlotta neki a gyermeke kiullott fogát, ő pedig rögtön nyakláncot készített belőle.
2: Ez most tényleg komoly?
0: Hát ez... Tehát melyikük a hülyébb? De most komolyan. Elég nehéz eldönteni. Azóta fülbevaló öv korona, sőt korábban még melltartó is készült a különös alapanyagból. A rajongóktól kapott fogakat kis üvegekben tartja, és szándékosan az ajtó közelében helyezi el őket, mert szerinte ez különösen kiborítja a heteró férfiakat.
1: Ez igaz.
0: És ez miért cél? Mindegy, Kesha most újabb felhívást intézett a követőjéhez, arra kérte őket, postázzák el neki a fogaikat a következő művészeti projektjeihez.
1: És tudod, hogy miért?
0: Vajon mihez fog most? A magyar felmenőkkel rendelkező Kesha már 2011-ben is hasonló gyűjtőkampányt indított. Hát nem tudom, gyerekek, ne verjétek a fogatokhoz a garast, vagy ha igen, akkor küldjétek be.
1: Talán holva.
0: Na, hát veszett nagy hülyeségnek hangzik az egész. Meg egyébként is Kesha bemegy valahova és kér egy fogasfilét, akkor a pincér gondolkodik rajta, hogy vajon kinek a szájából fog majd hiányozni.
3: De szívatsz engem!
0: Nézzük inkább az ezüstérmest, inkább hallgassuk. Hearst és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je. A hetedikről most újra följött a második.

0: Earth és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja a második helyen, és akkor még egy kis érdekesség, ha már foggyűjtésről beszéltünk, akkor van más is, nem csak fogakból, szemétből is lehet pénzt csinálni. Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjének, ha így ejtik, Kelce, kis Kelce lányom, Travis,
1: te jó ég,
0: esküvőjének szemetéből komoly üzletet csinált Justin Gnyek, New York-i képzőművész, a július 3-i ceremónia után ugyanis összegyűjtötte a Madison Square Garden környékén maradt hulladékot, metrójegyeket, műanyag kanalakat, textildarabokat, a tárgyakat átlátszó műanyag dobozokba csomagolta, majd Packet Garbage néven kínálta eladásra.
1: Teljesen szabályszerű.
0: A különös emléktárgyakért darabonként 25 és 100 dollár közti összeget kért. Összesen 50 dobozt készített, és miután bemutatta őket a TikTokon, Taylor Swift rajongók egyetlen nap alatt mindet elkapkodták. Tehát még egyszer elmondom, műanyag dobozba gyűjtött szemetet zseppiszok néven sikerült eladnia. Őrület, nem?
1: Szép munka.
0: A rajongók a szigorúan őrzött esküvőből szinte semmit nem láthattak, így még a helyszínen talált szemét is értékes relikviává vált. Ha egyszer véletlenül akkora sztár lennék, hogy a szemetemet pénzért el lehetne adni az interneten, szóljatok már, légy szíves, mert azonnal visszavonulok. Egyébként most is ezt teszem, mert hogy itt a vége a műsornak, Taylor Swift és a Fedofilia az élen, mi pedig búcsúzunk, igaz, srácok?
1: Megint tévedsz.
0: Mondom, búcsúzunk.
1: Ne, várj egy percet.
0: Ez az, amikor már nem hülyeséget beszéltek, hanem elköszönünk.
1: Talán 2 óra múlva.
0: Ezt még átveszük akkor. Na, tehát akkor Taylor Swift-tel búcsúzom. Szevasztok.
2: Tudni akarom, mennyi időm van.
0: Egy másodperc.
1: Él volna kedve megtárgyalni velem?
2: Szerintem mindenki menjen a dolgára, sem értelme ennek a beszélgetésnek.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. Put on my a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük. Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is, élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASZ ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
9: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Zonnebend Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bújdosó Andrea frakció vezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tiszának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Zonnevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a Százhalombattán történt haláleset ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 50-encei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal. Jelezték, hogy a tilalom vonatkozik az Agárd Park strand camping, Tini strand, Velence északi strand, Velence korzói szabadstrand, Velence Residence Spa strandra, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandra. A fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalan visszavonják majd. Velence önkormányzata közölte, hogy három a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőséget. Egyikét. Ebből számos található Budapesten is, a kórházakban, területi vérellátó központokban. A helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a vízhőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.
2: Ez csak egy

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az elgét.
1: Mi vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

0: lakosság frekvenciája. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telephelyén, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4, illetve 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységesen 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális és vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. 84 előadó jutott be a Budapest Play utca zenész fesztivál döntőjébe, amelyet július 30-a és augusztus 8-a között rendeznek a főváros 10 különböző pontján. A versenyre a vártnál jóval többen, csak nem 400-an jelentkeztek. A fellépők között a műfajok széles skálája képviselteti magát, a jazztől a klasszikus zenén át a DJ-kig. A legjobbak értékes nyereményeket, valamint fellépési lehetőséget kapnak a Budapest Parkban és a Sziget Fesztiválon. A közönség a helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével szavazhat a kedvenceire, a voksolók között pedig Szigetbeli őket sorsolnak ki. A fellépőkkel a Deák téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrsvezér téren, a Fény utcai piacon, a Budapest park előtti Fábián Júli téren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál, a Pesti rakparton és a Keleti pályaudvaron is találkozhatnak majd.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök informatikus szakára pedig csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentő mellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a vihar. Újabb szakaszához érkezett a 11-es főút felújítása Szentendrén, figyelmeztet a Magyar Közút. Július 29-től szerdától a Dózsa-György úton megkezdődnek az aszfaltmarási munkák. Emiatt szerda és csütörtök éjszaka félpályás útlezárás mellett haladhat a forgalom, így jelentős torlódásokra kell számítani. Péntek reggeltől pedig napközben 9 és 3 óra között egy sávot érintő mozgó terelésre és jelzőörös irányításra számíthatnak az autósok. A szakemberek az arra közlekedőket arra kérik, hogy a felmaradt burkolaton fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozások betartásával haladjanak. Több mint 360 illegális fegyvert foglalt le, és három férfit gyanúsítottként hallgatott ki a Nemzeti Nyomozóiroda a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A nyomozás adatai szerint a két férfi Lengyelországból szállított Magyarországra nagy teljesítményű légfegyvereket, amelyeket harmadik társuk a józsefvárosi piacon egy szerszámboltban árusított. A hatóságok a szlovák-magyar határon, valamint a házkutatások során foglalták le a fegyvereket, emellett teherautót és több mint 16 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak. A rendőrség kiemelte, a foglalt modellek Lengyelországban ugyan legálisak, ám a magyar jogszabályok szerint a magas csőtorkolati energiájuk miatt már éles lőfegyvernek minősülnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Csatát én nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Hát annak meg még inkább örülök, hogy nem akárki tisztelt meg a bizalmával.
3: Adjuk a személy kultusz a régi
2: Mindig ezt mondod, de akkor
3: hát
2: is...
3: Öreg vagyok már, ezt ismételem.
2: Köszönöm a bizalmadat, hogy itt vagy.
3: Jó. Azt egyébként azt nem egészen értem, hogy én a Sláger Rádióban mit keresek, mert még a büdös életben egyetlen slágerem se volt.
2: Ezt igen.
3: De nem is azért csinálom.
2: Ezt is mindig elmondod.
3: Mindig? Az...
2: Ezt akárhányszor voltam nálad, akár bent a Nemzeti Színházban,
3: katasztrofa.
2: Akár...
3: Akkor tényleg megöregettem, hogy állandóan ismételgetem.
2: Hát mert meghallod a sláger jelzőt, és akkor egyből ez jut eszedbe.
3: Nem, ismételgetem, rossz, ez egy öreg vagyok már.
2: Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják, de szerintem megismerték a hangját. Akkor hadd kezdjem a leglényegesebbel. Mindenre rá fogunk térni, de én ezt már akartam neked annyiszor mondani.
3: Igen.
2: Hogy ugye... Tudom, hogy ez önirónia, meg azért van benne vicc a sláger, de nagyon sok slágered van egyrészt. Hát nekem, aki hát legalább 20 éve, amióta autón van, azóta minden autóban hobó válogatásaim vannak.
3: És tudod, melyik a leghíresebb számom? Hát de mások vittek rossz utakra.
2: Ja, persze. És milyen jól éneklet.
3: Mások bűnerővidő.
2: No, várj, és ezt akartam mindig mondani, hogy leszólod bizonyos régi lemezeidet, mert én, mit tudom, abban a korszakban neked nem tetszett, vagy utólag nem tetszik, de egyet nem, ebbe egy valamiben nem gondolsz bele, hogy azok a dalok másnak még nagyon sokat jelentettek. Tehát nekem korszakok fűződnek, még a Nemek háborúja CD-hez is. Amit tudom, hogy annyira nem is szeretsz.
3: Hát mondom, én már nem is tudom, hogy azon mi van. Tehát én soha, ugye otthon a családom, meg a gyerekek se hallgattak soha a hobót, nekem nincsenek meg a saját lemezeim.
2: Adok párat szívesen.
3: Nem vagyok hobó gyűjtő, és Rolling Stones gyűjtő vagyok, és az van, hogy amikor a stúdióban meghallgatom egyszer, a keverés is egyszer a lemez vagy a hanghordozót, különben nem. Tehát vannak olyan lemezeim, amire egyáltalán nem is tudom, hogy mi van rajta.
2: Na, én ezt is elfogadom, de azért az megvan, hogy ennek azért van felelőssége, ha valamit kiadsz a kezedből. Most is kiadtál, akár hát azért beszélgetünk, hogy de az abba tényleg nem gondolsz bele, hogy ez milyen életet fog élni?
3: Nem, mert ez az exhibicionizmus az egy olyan dolog, hogy az ember nem tudja fékezni magát, tehát tavaly így alakítottam 80 éves koromban, igen, egy zenekart, a Budapest Plusz, most meg egy könyvet írok, mert az a címe, hogy a zene szült engem. Ez a rohadt rock'n'roll című számban van.
2: Hát igen.
3: A zene szült engem, és a nemzedékem. Még nem döntöttem, hogy mi legyen a címe. Most nem kéne nekem könyvet írni, hanem rám jött a Happári, hogy a Tanácsköztársaság bukása óta eltett időben milyen zenéke könnődtem én fel a nagymamám népdalain, a Rákosi korszak, a szovjet csasztuskánk, a kuplék, a operett, a Hajmási Péter, a Tánzel Fesztivál, és aztán, hogy jött a zene, meg Rolling Stones, meg Doors, meg a saját zene, ezt írom most. Ez egy anekdotikus nem elemzés, de egy korrajz 1945-től mostanáig. Egyáltalán nem volt rá szükségem.
2: És te már... kitaláltad, és jött.
3: Nem találtam ki, én úgy szoktam fogalmazni, hogy rám jött a Happár.
2: Ja, rád jött, jó, oké. Hát én elolvastam azt a nagyon vastag Térdig a sárban.
3: Nagy dolog.
2: Című könyv, és én szeretem azt a könyvet, de én egyébként még a Rolling Stones az volt az első, ugye?
3: Igen.
2: Én azt is szerettem.
3: Úgyhogy,
2: tehát, hogy én még a könyveket is olvasom, nem csak a zenéket hallgatom, de hogy még látod, mindig van merítési lehetőség. Tehát az ember az...
3: Nem, el kellene, remélem nem fogod megkérdezni, de a következő másfél-két évem is tele van.
2: Hát de tudom, neked mindig tele van, úgyhogy az ennek furcsa, nem így lenne.
3: Kondicionálni a fantáziá.

0: nem tettek róla. Tehát magát nem az mondja, hogy nekem most kell valamit csinálnom, hanem egyszerűen bejön valami, ami nem hagy nyugodni. A Vyszotskynak van egy ilyen fantasztikus mondása, hogy a mérlegnek két serpenyője van, az egyikben van a televízió, a rádió, fellépések, film, a másikban meg a dalok. De a dalok a fontosabbak, mert addig nem hagynak nyugodni, ameddig le nem írod őket.
1: Aha, de
0: és ez ugyanígy van, amiket írok, könyveket, vagy novellákat, vagy színdarabot, azokkal is így van. Nem tehetek róla, 81 éves vagyok, aztán több ötletem van, mint amit meg tudok valósítani.
1: De valószínűleg ez konzervált téged, ugye? Ez az állandó.
0: Az van, hogy egyrészt alkotán. A családi életem konzervál, hogy súlyos árakot fizettem azért, hogy csak 33 éve boldog családi életet élek, de súlyos csapások értek, mert a gyerekeim felnőttek, és én az vagyok, aki nem azt mondja, hogy a gyerekeknek szüksége van az apjukra, fordítva, az apának van szüksége a gyerekeire, és ők megnőttek, két gyönyörű lányok kirepültek, úgyhogy én meg látványosan duzzogok, hogy a lehetőség szerint vegyék észre, hogy milyen pofákat vágok, mert ez nekem nem megy nehezen.
1: Aha.
0: És ezen kívül megkapok minden csodálatos segítséget, kapok szellemileg is a feleségemtől, akkor az emberektől kapok olyan szeretetet, ami egyszerűen nem mennyiségileg, minőségileg, tehát olyasmiket gondolnak rólam, meg olyasminek tartanak, ami nekem eszembe sem jut. Uh-huh. Nem is igaz, hogy én nem azzal foglalkozom, hogy ki vagyok, hanem azzal, amit csinálok. Most ezen kívül pedig még van egy teljesen fizikai része is a dolognak, hogy a szexuálisan és izgalmas napi 40 perc szóval bicikli
1: az van még ki
0: az edző. Olyan, persze, az edő megy vadállat. És én ki kell írnom, hogy akkor megcsináltam a 14 kilométert, ami, hogyha egy órára hosszabbítjuk, az 21 kilométer, azt mondják, az jó, és ezen kívül van 20 perc súlyzózás. És ez minden alkalom, mivel ugye a térdeim a kosárlabda miatt már évek óta szét vannak menve, de nem romlik, és nem kell megműteni, így hát ez a három dolog, szeretet, és meg a közönség érdeklődése, meg hát a ez sport, így... sport tart egy kondícióban.
1: Na, még azért egy kulisszatitkot árulj el, ha már itt tartunk, van nekünk is otthon szobabicikli. Na most ez hogy van, hogy beállítod, elkezded, és egy, ez a 14 kilométert...
0: A következő kijelző van.
1: Igen?
0: Tehát ez egy olyan, hogy kijelzi a pulzusomat, kijelzi, aha, hogy hány kalóriát égettem el, hány...
1: De a fokozat az hanyas?
0: Azt nem tudom, azt az edző mondta, hogy melyik elnél. Beállítottuk, arra azt kell csinálni. Okay. Szakadolom a víz, tehát az nem... És akkor nem úgy van, hogy, hogy kírja, hogy hány kilométert mentem, jelzi az időt, hogy pont 40 perc legyen, meg mennyi kalóriát égettem el, és közben pedig a számítógépem képernyőjén filmeket nézek, ahol szitába lövük egymást. Aha, ha nincs öt halott, és kilenc sebesült az első öt percbe, akkor nem nézem.
1: Na jó, el vagy. Akkor egész jól.
0: Jól vagyok. Hát
1: örülök neki, és jól is nézel ki egyébként.
0: Köszönöm szépen.
1: No, Medvevára. És azért kell, hogy beszéljünk erről hosszabban is, mert jó, én értem, hogy már előre tartasz, meg valószínűleg...
0: Nem, ez fontos, most jelenik meg.
1: De hogy ilyenkor még ebbe benne vagy lelkileg?
0: Abszolút, hát ez megírtam, sok számot, akkor abból a Madarász Gábor írta a zenét, ez nagyon izgalmas zene lett, és hát kitaláltam az egészre, hogy ez egy időutazás,
1: igen,
0: nevezetesen, van egy ilyen refri, az első szám a krónikás belépője, és én saját magam, mint hobó lépek be, tehát egy alanyi az egész dolog. A választások éjszakáján átléptem az időkapuján, és visszakerültem a Lovagvár, Medvevárába, és a környékére, ami a Lovagvárak korát idézi, ott, és összehasonlítandó, hogy akkor az emberek jobbak voltak-e, jobb volt-e a világ, mi volt akkor, és aztán a végén visszatérek a jelenbe. Ez egy 17 tételből álló mű, amiben az első és az utolsó szám a jelen idei, a többi meg ez 15 különböző dal van, tömbörözben vannak, tisztelendő hordó apát, hagyja békén az apát, hát nem egészen így van a szöveg, de nem merem a rádióba másképp mondani.
1: Köszönöm.
0: Nehogy balhé legyen. És akkor ezek vannak, kurvák, ezek, besúgok, minden van az égvilágon, ahogy akkor is volt, és ezt ráadásul játszom a Nemzeti Színházban, igen, egy egy bábszínész, egy zseniális bábszínész nő, a Major Sángi, és egy zseniális bohóc és táncos társaságában, aki a Cserháti Gergő, ők kiegészítik ezt a dolgot, tehát nem egyedül vagyok ott, és monológ a dolog, hanem kapcsolatom van velük, ráadásul van díszlet is, és vannak kellékek, kilenc bábú, van egy hobóbábú is.
1: Igen, tudom.
0: Amit dróton rángatnak.
1: Én szeretem azt az előadást, sőt, képzeld el, hogy a hallgatóknak emlékezniük kell, mert bent voltam nálad a Nemzetiben, ott az öltözőben beszélgettünk, pont amikor készültél.
0: Igen.
1: Igen, pont erre az előadásra. És látod, ennek a lélektana azért fontos, hogy ott voltam az elején, amikor készült, még a premier se volt akkor, arra készültetek.
0: Igen.
1: A premierre. Hogy azért megy egy előadás, ami egyébként egy sikeres előadás, és hát most azért eltelt némi idő, amíg megjelenik a CD.
0: Hát ez szerencsétlenül alakult a... Nekem nincsen hátszelem.
1: Valami menedzsmented.
0: Meg szponzorai, meg nem tudod, az egyik oldalhoz se. Uh-huh. És így ezek a dolgok, amiket én kiadok, legyen az könyv, vagy lemez, vagy hangos könyv, azok mind veszteségesek. De ez nem számít, mert a koncerteken megkeresem rájuk a pénzt. Aha. Na most itt össze kellett szedni pénzt, hogy hát van egy stúdió, ahol az előző lemezemet csináltam, 14 ezer forint óránként.
1: Aha.
0: És akkor az a felvételi idő, utána összekeverik,
1: hát ki kell
0: fizetni az összes zenészt, utána a jogdíjat, a borítót, a gyártást, szóval, uh-huh. És nekem nincsen annyi pénzem, én 17 számot meg egy színdarabot írtam, és vannak emberek, akik magánemberek is, akik néha segítenek, kisebb-nagyobb összegek, és akkor így hát van olyan lemezem, ez a Hé Magyar Zsó,
1: igen, igen.
0: Ami szintén egy színdarab is volt, az hát mint a 6 milliót buktam rajta, vagy a Térdig a szarban fülig a Szeretetben könyvön a 9 millió forintot buktunk, de én magamnak választottam a sorsomat, csak ez nem, és erre nem tehetek, nem panaszként mondom, én sose voltam jó üzletember, súlyos problémái voltak a könyvgyelőnökkel, mert bizonyos szolgáltatásokat nem tettem nekik, akkor meg loptak, meg szóval, ez ment így végig menedzser, kiadó, stb. De ez bőven belefér, én boldog vagyok, hogy ezt csináltam, mert nem erre készültem, szerelemből játszottam 1968-ban is, mert most is szerelemből játszom, belefér. És most ebbe a Medvevárába, mivel hogy a színházi előadás lett készen előbb, így a zenei felvételekbe anyagilag besegített a Nemzeti Színház, így ez a dolog előfordulhat, nem tudom, hogy mennyibe kerül, meg mi, hogy nem én csinálom a gazdasági részét, de lehet, hogy kijön nullára, és akkor az már nagyon jó.
1: Aha, világos. Na, de hogy az alkotás oltárán te áldozol?
0: Nem számít, tehát az emberek elvárják ezt, hogy most tényleg, hát te is, meg mások, évtizedek óta nézik, hát most
1: igen,
0: mekkora ajándék, érted, hogy mit tudom, elleresztek egy ilyet, hogy tisztelendő oldal apát, ne, hagyja békén az apátát, és tapsolnak az emberek. Igen, az életem főműve ez.
1: Igen.
0: Úgyhogy nem, mert nem lehet állandóan sakkozni, meg észnél lenni, meg osztani, szorozni, kivonni, hogy most akkor, jaj, most akkor mit mondjak. Ugye ez én 2000 óta dolgozom a Vidnyánszky Attilával, valaki most egy céltábla.
1: Igen.
0: Akkor én vagyok az egyetlen, aki a Beregszászi Színházban játszott, a Vadászatot játszottam ott, azóta rendezett 20 előadásomat, de amikor az Asher Tamással dolgoztam, vagy a Katonába, vagy a Radnotiba, vagy az SZDSZ-es Jordánnal a Merlin, az akkor azóta baj. Hát most akkor hogy van, akkor ne játszunk sehol?
1: Aha.
0: És hát ami ezt az utolsó periódust illeti, hát itt ez a szám, hogy amiről beszélnem kell, mit hagyok rád, az a címe, ez az utolsó szám az előadásban és a lemezben, amiben ez benne van, hogy de még van otthonom, családom, barátom, de az én hazám nem az én országom. Uh-huh. Tudom, hogy vesztek, de nem fogom feladni, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. És ezt nem cenzúráztál sem.
1: Hát milyen fontos mondatok rá.
0: Jó, de nem cenzúráztak. Érted? Tehát engem soha nem cenzúráztak, hogyha, illetve hát igen, annak idején.
1: Igen.
0: De az meg ma már érdemnek számít az, hogy porrá vertek a koncert után a rendőrök, azt ma azt elmesélem, akkor ha 79-ben, akkor azt mondják, hogy dicsekszem, mert már ez úgy néz ki, hogy, hogy ez nem számít. Az egésznek van egy egyensúlya, az, hogy tavaly volt 137 előadásom, és már idén is volt 60. Ez számít, én abból, én azért csinálom, hogy élőben ott lehessek az emberekkel, a zenével vagy a versekkel. Játszottam 1200 József Attilestet, ez mégiscsak valami, hát a Hajmási Pétert se játszak ennyiszor.
1: Az biztos. Egyébként, ha már itt tartunk a József Attila, nekem az nagyon hiányzott, hogy voltam a József Attila Múzeumban, Szárszón.
0: Igen.
1: És ott miért nem vagy ott valamilyen fajta...
0: Ezt én nem tudom, meg, de én meg... nem számítanám, nem vagyok ott, igen, nem vagyok ott a múzeumban, de ki 1200 József Attila estet
1: hát
0: játszottam.
1: Pont ezért.
0: De ez számít, az, hogy ott én nem vagyok ott a múzeumban, hát most akkor, ha már erről beszélünk, hát akkor a rendszerváltás óta hány hobó koncert volt 35 év alatt a magyar televízió? Miközben nem tudom, nem tudom, hogy volt-e, nem figyelem ezt sehol. Miközben hát nem tudom, hányszor volt tele a Budapest,
1: csalnak,
0: Budapest Arena, a Mega, jó is. De tudjátok, most jó, lesz, Kapocsra megyek most, azt hiszem a 35. alkalommal lesz. Én 32-szer ott voltam.
1: Igen.
0: Jönnek a rajongók, meg a közönség, hogy miért nem játszom a nagy színpadon, hogy olyan XYZ játszik. A kultúra teljesen megváltozott. Azok a zenekarok, akik ott vannak, egy más közönségnek játszanak, és ahhoz, amit én csinálok, semmi közük, de nem azért, mert ez jobb, hanem mert ez más. Aha. Úgy gondolom, hogy amit ők csinálnak, az nem blues, vagy nem rock'n'roll, és ez nem egy nagy felfedezés, ők más csinálnak, amit én nem is tudom őket szidni, mert nem hallgatom. Uh-huh. Én nem haragszom rájuk, hogyha valakire elmennek ennyien, és ezre biztos tud valamit, és engem addig, amíg én rám eljönnek, és tavaly játszottam 137-et, idén meg van 60-at, én tőle mindenki menjen, ahova akar. Aha. Most az van, hogy akkor lehet mondani, hogy én miért nem játszom a Művészetek Völgyében a nagy színpadon legalább egyszer, másik oldal az, hogy 20 nap alatt van 22 előadásom, és ezt én csináltam, és meg is fizetik.
1: Igen.
0: És ott van egy hobóklub, én meg azt szeretem igazából, nekem az az életelemem, amikor közel vagyok a közönséghez, és már 10, meg 20, meg 25 évvel ezelőtt is volt hobóklub, és most is azok jönnek oda, akiket érdekel, nem jönnek oda, mit tudom, mindenféle emberek részegen, vagy akármi. Borzasztó jó, és csak annyian vannak, de hát amikor elmentem az arénába, akkor annyian voltak, hogy a milyennek hívják
1: 14 ezer, nem?
0: Igen, a sötét lelkű promóter, az a Szabó András, szerintem lefizette a katasztrófa védelmi, nem tudom, egy csapatot, mert a 12.500 helyett 14.400-an voltak, abban rohettem észre, egyébként egy hülye vagyok, nem veszek észre semmit. Bemeg a hangbeállásot, látom, hogy a színpad hátrában nem tudom hány méterrel. Mert ez a sötét gengszer elintézte, hogy oda még be olyan köteleket raktak, és ilyen szekciók voltak, hogy ki hova mehet. Nekem persze nem mondom, mi van itt, mondom. Kiderült, hogy akkor 2000-ről többen férnek be. Na most akkor elmentem, van ez a Bériné program, egy fantasztikus dolog, elmentem egy faluba, Kárász nevű faluba, 43-an voltak. Ott ültek emberek, akik egyszerű emberek, akiket a 20. meg a 21. század is kirabolt.
1: Igen.
0: És ő nekik mondhattam a József Attila, fantasztikus volt. Nem azt számít, hogy hányan vannak, hanem az, hogy kik. És Kapolcson, vagy én így hívom a Művészetek Völgyét, ott ez kialakult. És hogyha persze lehetne több pénz, meg nagyobb izé, de közben lehet ezt a dolgot csinálni. És nem azt csinálom, amit diktálnak, vagy hogy megfeleljek valamilyen elvárásnak, hanem azt, amit én szeretnék, ez néha sikerül, néha nem.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják. Mi a siker?
0: Tehát én elégedett vagyok. Az, hogy hányan vannak, vagy hányan veszik meg, vagy hányan töltik le, vagy mit
1: az
0: tudom.
1: Az nem érdekel,
0: nem is tudom.
1: De most a Medvevárával, ebben a formájában mikor lennél igazán elégedett?
0: Mire vonatkozom?
1: Tehát, hogy a siker az azt jelenti, hogy mennyien veszik meg?
0: Nem,
1: mennyi
0: nem.
1: Emberhez jut
0: nem,
1: el?
0: Nem, hogy eljut-e.
1: Hogy eljut-e.
0: Lesz egy koncert 13-án a Budapest Parkban, minek az a címe, hogy Mesél az erdő. De ez igazából a Medvevára albumnak a lemezben mutatója, csak mivel az körülbelül mondjuk 60 perc, igen, amit igen, játszunk, igen. Az nem tesz ki egy koncertet. Igen. És nekem beugrott ez az ötletem, hogy a vadászat az ugyanilyen mese, szomorúbb mese, mint ez, de ő be lehet illeszteni bizony, például a Vészbanyákat, vagy a Fattyú reménytelen szerelme és halála, vagy a Hajtók dala, vagy a Mesél az erdő, be lehet illeszteni nyugodtan a Lovagvár környezetébe, hiszen ott is vannak mesék. És így akkor azért lett Mesél az erdő az címe, mert ezt ismerik az emberek a Medvevárában, ami hiszen pénteken fog megjelenni, vagy most jelenik meg a napokban, nem tudom fejből, hogy azt nem ismerik. És én akkor leszek boldog, csinálok egy olyan koncertet, nagyon kitaláltam, és nagyon jó a... Be is van próbálva még a... Vetíteni is lehet ott, tehát ilyen vizuális dolog is lesz.
1: Te voltál már a parkban koncert?
0: Nagyon régen voltam, akkor még nagyon kínos körülmények között jöttem el, és megfogadtam, hogy nem megyek oda többet anyagi okok miatt, de azóta kicserélődött, úgyhogy... Aha.
1: Tehát készülsz rá, lélekben
0: na,
1: is.
0: Na, már összeraktam, az előadás kimeríti a szégyen és gyalázat kategóriáját. Ugye egyedül van egy baromi jó vasorúbába állarcom, aha, gumiból. És a Vészbanyák az dobszólóval megy, igen, és igen, ott igen. Én a Budapest, a Vadászok koncerten az arénában fölvettem ezt a vasorúbába állarcot, és azon keresztül énekeltem bitangul, láttam a videót, bitangul nézett ki, és nem találom sehol a rohadt életben, pedig ott van a dolgozószobámban, ami hát egy elég komoly kupolda, aha, de még azt meg kell keresnem, aha, hogy föl kell durrom, hogy a Budapest parkban ott megjelenhessek életem csúcspontja, mint vasorúbában.
1: Te magad említetted a lányaidat, és képzeld el, hogy a fogadott lányod volt itt nálam a rádióban ebben a műsorban egy kiállítás kapcsán.
0: Ja, igen.
1: És láttam, hogy benne van most az alkotók között.
0: Hát úgy fogadott lányom, hogy odaállt elém, mint a három éves.
1: Mesélte, igen. Mesélte.
0: Én meg ismertem az apját, és de hát ezek, igen, mit akartak kérdezni?
1: Hát, hogy a közös munka, azt tudom, hogy ő azért segít neked a háttérből.
0: Ajjaj, persze, igen. A feleségem is, meg ő is.
1: Ugye igen, a családilag így összefogtatok.
0: Nem... De tudod miért? Mert különben meg tök hülye vagyok. Semmit nem tudok elintézni. Össze kell most is a komputerem leállt, be kell fizetni valami office, nem tudom micsodát.
1: Ja, hogy lejárt a hozzáférhetőség.
0: És akkor nem tudok írni, miközben mikor rohad le a komputer, amikor a könyvet írom arról, hogy a Bokharai Emil lepje meg hátulról.
1: Egyébként könnyen írsz?
0: Úgy gondolom, hogy két ujjal egyébként. Két ujjal? Persze. De úgy gondolom, hogy ugyan írtam, mert könnyen írok, mert ha nem jön, akkor én nem írok. Aha. De én még soha életemben nem ültem le, hogy most akkor írok valamit. Egyrészt nagyon sokszor van, másrészt pedig megy magától. Ez egy ilyen automatikus írás, hogy volt egy ilyen kötetem, a Csavarók 10 parancsolata. Az,
1: ismerem, hát azt, minden megvan.
0: Azt 10 parancsolatot maximum 10 nap alatt írtam meg, de lehet, hogy annyi se. Mert az egyik parancsolat az asszonyt is itat ne jutass, hogy vissza csak egy mondat.
1: Igen.
0: Úgyhogy 9 nap alatt írtam meg. De nem azért, mert annyi alatt kellett, hanem így jött.
1: Hát ha tudnád, hogy én miket csinálok, most arra készülök, hogy a te könyved nyomán megyek a 66-os utat végigjárni.
0: Igen?
1: Esküszöm, erre készülök.
0: Érdekes lehet.
1: Amit annak idején volt, megcsináltatok.
0: 90-es években voltam ott, ilyen 94-ben vagy valami.
1: Hát igen, és abból azért komoly könyv, meg egy nagyon... nagyon komoly CD is, vagy hát lemez született.
0: Hát az jó, igen, menj vissza, vándor.
1: Az volt a nagy sláger, és azt állított, hogy nincs slágered. Játsszák is, képzeld el.
0: Igen.
1: Az egy a mai napig.
0: Nem,
1: de... Örökzöld lett, és milyen jó, hogy a 90-es évek közepéről is tudott örökzöld lenni.
0: Aha. De én...
1: És akkor kérdezek még valamit, ha már Mesél az erdő, meg Medvevára. Például volt egy dupla CD, ami...
0: Az Tűz mellett?
1: Nem, az lett mondva, hogy az a...
0: Az a
1: folytatás.
0: Igen, a Vadaskert.
1: Vadaskert. Nagy a Vadaskert, hogy nem lehetett volna beletenni még?
0: Nem, az teljesen sikertelen zeneileg. Nem szeretem azt a lemezt.
1: Nem,
0: megírtam a szöveget, van egy-két számgyáva, bohóc, nem az, nem az, ahol már megint rossz hülyeséget veszek. Nem szeretem ott, nem ért össze a... Aha. Megírtam előre az anyagot.
1: Én még azt is hallgatom.
0: Ez a anyácskán nagy mások is hallgatják, én... Ennek vannak jellemezek, amiket egyáltalán aha, nem szeretek.
1: Ez jó, tehát akkor ez most ezért nem szerepel.
0: Igen, igen. Hát gondolkoztam például azon, hogy a Kexnek van egy gyönyörű dala, a Dévavára.
1: Igen.
0: Hogy azt belerakom, aztán azon is gondolkodtam, hogy nekünk van a valamelyik első lemezen egy hitetlenek dolog, hogy ó, szerencsére, hagyj el, hogy azt is belerakom, mert az abba, ahhoz a korhoz illeszhető, hogy a, még a pap és a varázsról beszélgetnek, a grófról és a herceg szeretkeznek, stb. De aztán azt sem raktam bele.
1: Mindent te döntesz? Tehát a zenészek nem szólnak bele a setlistbe, hogy...
0: Nem, hát ezt a medvevárat a madarásszal írtam, aki bizonyos értelemben például cenzúrázott engem olyan értelemben, hogy a Mit hagyok rád, ami a legfontosabb szám, meg a Kocsma mennyben, ezek olyan hosszúak, hogy ki kellett adni a verszakokat, amit megírtam. Van egy ilyen Kocsma mennyben című szám, amiben a kocsmában ül három nagy karakter, William Shakespeare, Fellini, Mester Bokacsó mellett Lóli Gazsi ásít, közben barom nem látom a Gázsit. És akkor, akkor van ugye a nyitott ablakra borozgatva Cseh Tamással öblögetne Baksa, Somló Tomival Orszászki Jacky, velük kocintan a nem tudom ki.
1: Igen.
0: És akkor utána a következővel. Szóval van egy ilyen, hogy ott ül, mi lenne, itt ülne Pilinszky, József Attila, meg Faludi, és akkor van egy ilyen asztaltársaság, ahol a Brian Jones, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin ülnének, és van egy másik asztaltársaság, ahol a Batthyány, Petőfi Sándor, és ezek már nem fértek bele időben. Aha. Pedig jók nagyon, de most ebbe a könyve, amit írok, ebbe beleteszem.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez annyira jó ötlet, hogy ezzel különleg...
0: Igen, csak hát napokig tartod volna.
1: Jó, azt elhiszem.
0: Madarász belállt a földbe.
1: Mert amikor...
0: Még két verszakon.
1: De hogy nem sajnálod ezeket a verszakon?
0: Nem lehet állandóan számot vetni, nem? Ott ebben a Mit hagyok rád, ott bitang dolgok vannak, kommentesek, nem baj.
1: De
0: nem.
1: Te egyébként valaha beleolvastál, ha már itt tartunk?
0: Mibe?
1: Kommentekbe?
0: Le kellett szoknom róla, mert hiába kapok 100 nagyon szép dicséretet, ha egy valaki mocskolódik, akkor az marad meg bennem. Rossz természetem van. Mindig is ilyen voltam, tehát, hogy bedőlök minden jó indulatnak, és nagyon nehezen felejtem el, ha mocskolnak. És hát én ezért kaptam rendesen. Van is egy ilyen új szó, amit én találtam, az újságírók helyett újságírók.
1: Ja, igen.
0: Úgyhogy ők aztán, amit lehetett, most is megteszik, és csak lesik, hogy mikor...
1: De téged bántanak?
0: Még? Hát, azt lesik, hogy hát mivel a dolog úgy néz ki, hogy én egyik oldalhoz se tartozom, és mind a két oldalhoz hívtak. És mivel nem mentem, akkor azt hitték, hogy azért nem megyek, mert a másik oldalhoz tartozom. A másik oldal hívott, akkor oda sem mentem, akkor azt hitték, hogy azért, mert ezekhez tartozom, ezért évtizedeken át most már nem, de az első 20 évben mindenki az én fenekemet rugdalta. Olyan patkányokat küldtek rám, hogy nem mondom a nevüket, nem csak nekik reklámot, de hát hihetetlen. Szóval jöttek az apámmal, meg nem tudom én.
1: Amiket egyébként megírtál magadtól.
0: Persze, ott volt még kéne. Könyvben. Az ember nem lett félig őszinte.
1: Jogos.
0: Én meg ez lusta is vagyok, hogy hazudjak. És hát bizony, hogyha provokál valaki, volt ilyen, hogy most akkor te provokálsz engem, mondta az egyik újságíró. Kérdeztem, azt mondja, igen. Mondom, semmi baj. Miért? Mondom, semmi baj, csak akkor vidd el a balhét. Innen nem folytatom.
1: Sejte, vagy csak...
0: Mondtam neki valamit.
1: Aha, gondold.
0: Órákig ült a női WC-be utána.
1: Aha.
0: De nem, ezt a fajtát, ezt, hogy a gonoszság, a gyűlölet, hogy... Szóval itt van például a Brody, aki aztán nekem aztán tényleg tök semmi közöm ahhoz a stílushoz, ahhoz a zenéhez, semmi, és ő politikailag is elkötelezett, és akkor mi van? Az az ember ebben a mezőnyben, nem akarom mondani, hogy milyen szövegírók voltak, meg vannak, hát kimagaslan tehetséges ember volt, és most el fogok menni, és megköszönöm neki, mert úgy gondolom, hogy abban, hogy a magyar nyelven, a magyar zenében egyáltalán gondolatokat mondott valaki, az őnek is köszönhető.
1: Tehát akkor ott leszel a...
0: Hogyne, hogy persze, hogy
1: te
0: ott
1: van. Benne voltál a dalban is, amit csináltak?
0: Nem.
1: Csináltak valami közös
0: nem, nem azért mert, hanem én a Brodyval foglalkozom, nem a többi.
1: Ja, világos. Akkor nem. Az nem is érdekel, hogy kik lépnek még fel rajta?
0: Nem. Amit láttam a listát, abból 100 emberből 99-hez semmi közöm, de nem azért, mert utálom őket, vagy lenézem őket, hanem azért, mert nem ismerem őket, meg nem is érdekel, szóval nem akarom, mert ha ma azt mondom, hogy XY, aki nem tudom én, nagy reppes, és akkor az milyen ciki, akkor ugye ellen, akkor azt támadnának engem, de én nem bántom őket, mert nem ismerem. Uh-huh. És mivel én irodalommal, színházal is foglalkozom, nem is érek rá. És az, hogy én ezt a blues és az irodalmat össze tudom valamire kapcsolni, ez óriási munkát, háttérmunkát igényel. Tehát én nekem például a 70-es évek óta semmilyen angol vagy amerikai zenekar nem jött be. Aha. Tehát én még mindig a 60-as években vagyok, a Cream, Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan.
1: És mennyivel jobbak is voltak.
0: Jó, az van, aki élete, de ugyanez, mint ahogy eljutottunk oda, hogy ugye játszom aztán rengeteg József Attilát, és akkor hála Istennek, és akkor voltam egy faluban, voltak 120-an egy József Attila esten, az gyönyörű, és én mindig beszélek az előadás után az emberekhez, mind akármilyen színházi előadásom, vagy kamara előadásom van, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. Igen. És akkor megkérdeztem, hogy kérdezhetek maguktól valamit? Igen, tegye fel a kezét, aki 30 évnél fiatalabb. És voltak 120 és 2 volt.
1: Aha.
0: És akkor föl lehet fogni úgy, hogy ez, ők nem jönnek, én meg örültem, hogy ketten eljöttek.
1: Világos, igen. Félig tele van a pohár, vagy félig?
0: Hogy óriási nagy kulturális válság van, de erről nem azok a gyerekek tehetnek, akik reggeltől esik a képernyőt nézik a telefonukon, hanem azok, akik nevelik őket, hogy a hülyébbnél hülyébb tanárok, én is az voltam gimnáziumban, akik nem tanítják meg. Ott vannak ilyen fiatal zenekarok, a József Attila 7. című versének a feldolgozását többen elküldték. És hát óriási dolog, hogy 20 éves kis csávok József Attilát dolgoznak föl, rá van meló, ő meg van hangszerelve, ezért meg kell tanulni, stb. Csak egyetlen egy baj van, hogy az 5 verszak van a versben, és mind az 5-öt ugyanúgy mondják.
1: Aha.
0: Ha mindez volt, ahogy írva, vagy ellenség előtt beáll, vagy szerető utána járnál, hét legyen kilány, ez nem ugyanaz, és nem mondják el neki, a tanár. Aha. Nem tanítja meg, hogy az 5 verszak, hanem ők boldogok, hogy ráülnek arra a jó kis grúra, és szól, mint az őrült, nagyon jó, a gitáros meghalotta, baromi szépen mondja, vagy énekli a verset a srác, csak mind az 5 verszakot ugyanúgy énekli. És akkor én írtam neki egy levelet, mert meghallgatom, mert megtisztelt vele, és akkor hát megköszönte, hogy segített, mert a magyar tanár valami rettetes kretén lehetett. Az nem mondta el nekik, hogy ez. Na most akkor hogy jutnak el ide?
1: Jogos, abban egyetértünk, én pont már erről beszélgettem erről valaki, hogy az lenne egy tanárnak a feladata, hogy megszerettesse az irodalmat, a matematikát,
0: hogyne, persze,
1: a gyerekekkel, persze, ugye? Tehát ne a gyerekekre haragudjunk,
0: nem. El kell fogadni, hogy az van, hogy én ugye, úgy kellett mesélnem a gyerekeimnek, hogy a leginkább az nagyon nehéz volt, mert a mellemre rakta a fejét.
1: Igen.
0: 50 fok meleg volt nyáron, aha, de nekem úgy kellett énekelni, mert ő állítólag nekem mély hangon, és azt, hogy szerette, hogy én ott dörmögök.
1: Aha.
0: Na most és akkor mondtam nekik a mesét, akkor utána 40-szer megnéztem a Dagobert bácsit, tudod mi az?
1: Igen.
0: Tudod mi a Dagobert?
1: Ha, hogy ne tudnám.
0: Tudod milyen az 40-szer, utána megnéztem 50-szer. Megnéztem a 3 kis malacot a farkassal, majd a kisebbik lányommal még a Barbie Boba világkiállításra is elmentem. De hát közben a gyerekek, szóval ugye meséltem nekik, nem a Dagobert bácsát kellett néznem velük együtt, ugye, és ha elbóbiskoltam, akkor apu, most nézze, mit csinálsz?
1: Nem az volt, hogy a dollárba fürdött a Dagobert
0: bácsát? Nem, hogy eszel az eget, amíg élek, nem 40-szer láttam a Dagobert bácsát.
1: Nekem meg a cirkuszba kellett menni 5-ször megnézni egyenlőzést a gyerekkel. Na, hát ez ilyen.
0: Na most, ha valamiért Kossuth díjat kaptam, az azért, mert Dagobert bácsit bevettem vénáson 40-szer, és hát a meséket, ugye őrületes meséket találtam, Piroskos a farkas, nem menjünk bele jobban, más irányban vittem el, okay, mint ahogy ezt itt most elmondhatnám, és a gyerekek is olvastak, és a rejtőkönyvek, és így tovább, most, és hát most is csinálják, olvassák, meg nézik a filmeket, meg ilyesmit tanultak iskolába, egyetemen, stb. művészeti iskolában, és érdekli őket. Na most, hogyha ha én Merevgörcsben néztem volna a futballmeccset, és nem foglalkozom velük, akkor lehet, hogy másképp alakult. Hát, ezt nem tudom megmondani. Csak hogy másoknak nincs erre energiájuk. Mondok valamit, hogy a művészetek völgyében tavaly megkértek, hogy menjek el a meseudvarba, és hogy meséljek a gyerekeknek. De hát én ugye mindent megteszek a kapocsért, nagyon szeretem az egyik vezetőt, kérjük, hogy mennyi, elmentem a meseudvarba, elmentem, 150-en voltak, 140 felnőtt, és 10 gyerek. Mondom, nem tudom én, szervező asszonynak, méltóságos asszonyom, hát ez tök ciki. Hát, mert hogy a hóban, most oda rohant a közönség. De én a gyerekeknek akartam mesélni. Aha. És 10 voltak, a többi meg mint felnőtt, és ott rögtek persze, amikor mondtam. De
1: a Natália is nagyon szeret téged, mert
0: igen,
1: itt volt.
0: Igen, nagyon és aranyos. Hát mindent és megcsináltak, amit akarom.
1: Azért csak jó.
0: Nem akartam nevén nevezni. Na, az van, hogy de hát közben meg, hát és akkor iszonyú sikerem volt, de közben az egész az egy kalapszart nem ért, mert 10 gyerek volt csak ott. Értem. Én meg a gyerekek, meg jöttek nekem ezzel, hogy csináljak én egy meselemest, ez nem.
1: No, akkor így a végén még egyszer a két fontos dátum. Tehát most kijön a Medvevárat, és akkor a koncert a Budapestban augusztus 13-án.
0: Igen, ott lesz a Medvevár a lemezbemutató, mert mesél az erdő cím alatt.
1: Ott találkozunk.
0: Oké.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, élveztem a beszélgetést, és még sokat tudjunk ilyet csinálni, meg persze, legyél nekünk sokáig.
0: Hát én, igyekszem.
1: Hobóval, vagyis Földes Lászlóval beszélgettem, akinek őszintén köszönöm az idejét, és az önökét is, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hobónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutás idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő híd szerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykőrösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csaknem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bálszépének testvére a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. Idén is megkérdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutás idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő híd szerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykőrösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csak nem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bálszépének testvére, a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. Idén is megkérdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Hányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel, mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki Esztergomi gyára mindegy 2800 ember embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentő mellény használata kötelező. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedése Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Keremföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a százhalombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bújdosó Andrea frakcióvezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tiszának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Nevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a Százhalombattán történt haláleset ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak kényszerítő eszközt, majd mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházban napokkal később elhunyt. Az intézkedés körülményeit a budapesti regionális nyomozóügyészség büntető eljárásban vizsgálja. A roma nemzetiségi képviselők közös közleményükben hangsúlyozzák, a rendőrségnek minden esetben az arányosság és az emberi méltóság tiszteletben tartásával kell eljárnia, és gyors, teljes körű független kivizsgálást várnak az ügyészségtől. Azonnali véradást kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden véradásnak kiemelt jelentősége van. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ebből számos található Budapesten is, a kórházakban, területi vérellátó központokban. A helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal. Jelezték, hogy a tilalom vonatkozik az Agárt Park strand kemping, Tini strand, Velence északi strand, Velence korzói szabadstrand, Velence Resort & Spa strandra, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandra. A fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják majd. Velence önkormányzata közölte, hogy 3 a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő hét